0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: közben, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Світурок. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
3: Forgalomkorlátozásra kell ma számítani Beregszászban. A Vodakanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat. A Rozsaskert utca egy szakaszán, az Olga-Kobiljanszka és a Rozsaskert utca kereszteződésétől a Rozsaskert és a Lónyai utca kereszteződéséig. A korlátozás sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt szükséges. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: Сьогодні у Берегові слідують чекувати обмеження руху автотранспорту. За інформацією ТОВ «Водоканал Карпатвіс» сьогодні з 9.00 за київським часом тимчасово обмежить рух на ділянці вулиці Рожошкерт від перехрестя з вулицею Ольги Кобилянської до перехрестя з вулицею Лоуньої. Обмеження пов'язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Звичний рух транспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.
3: Több mint 100 négyzetméteren pusztított tűz egy kovászói családi háznál a beregszászi járásban, a tulajok életét a szomszédok mentették meg. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint először a lakóházhoz épített nyári konyha gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A házban élők életét a szomszédok gyors reakciója mentette meg. A tűzoltása mintegy 2 órát vett igénybe, és összesen 110 négyzetméteres területet érintett. A lángok megsemmisítették az épületek tetőszerkezetét is, födémeit, valamint megrongálták a háztartási tárgyakat. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy Kárpátalján továbbra is rendkívüli tűzveszély van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.
4: Понад 100 квадратних метрів охопила пожежа в житловому будинку в селі Квасово Берегівського району. Життя господарів врятували сусіди. За інформацією Головного управління ДСНС України, у Закарпатській області спочатку загорілася літня кухня, прибудована до житлового будинку, після чого вогонь поширився на покрівлю оселі. Сусіди вчасно помітили пожежу, розбудили господарів та викликали рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося приблизно за 2 години. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівель, а також пошкодив домашні речі. Загальна площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Рятувальники нагадують, що на Закарпатті надалі зберігається надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозами, найвищий рівень небезпеки очікується переважно у низинних районах, а місцями і в гірській місцевості.
3: Forró víz okozott égési sérüléseket egy 5 éves kisfiúnak a Szolyvai járásban. A gyermek véletlenül magára öntötte. A helyszínre a sürgősségi mentőszolgálat egyik egysége érkezett, amely ellátta a kisfiút és stabilizálta az állapotát. A mentők első és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület mintegy 14%-át érintették. A gyermek bal karja, mellkasának bal oldala és bal lába sérült meg. Az első segélynyújtást követően a kisfiút a Szolyvai járási kórházba szállították további kezelésre, adta hírul a 103 Zakarpattyá. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy égési sérülés esetén ne használjunk olajat, krémet, tejfölt vagy más házi praktikákat. Az érintett testrészt körülbelül 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. Ha gyermek szenved égési sérülést, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.
4: На Звалявщині 5-річний хлопчик отримав опіки окропом. Дитина випадково вилила на себе гарячу воду. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала хлопчику необхідну допомогу та стабілізувала його стан. Медики діагностували термічні опіки 1-2 ступеня, які охопили близько 14% поверхні тіла. Постраждали ліва рука, ліва половина грудної клітки та ліва нога. Після надання допомоги дитину доставили до Свалявської районної лікарні, пише 103 Закарпаття. Медики нагадують, при опіках не можна використовувати олію, креми, сметану чи інші домашні засоби. Уражене місце потрібно охолоджувати прохолодною проточною водою близько 20 хвилин. А якщо постраждала дитина, обов'язково звернутись по медичну допомогу.
3: Ukrajnában idén tesztelik a GIA alkalmazáson keresztül igényelhető alapvető szociális támogatást. A program elsősorban alacsony jövedelmű családokat érint, amelyek már kisebb állami szociális támogatásokat kapnak. Az új rendszer lényege, hogy több kisebb támogatást egyetlen, összevont juttatás vált fel. A támogatás összegét minden család esetében egyénileg számítják ki. Az alapösszeg 4500 hrivnya. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, meghosszabbítási lehetőséggel. A program azonban egyelőre nem általános, minden ukrán állampolgárra kiterjedő támogatás, hanem meghatározott, elsősorban alacsony jövedelmű családokat érintő kísérleti rendszer. Az igénylést a GIA alkalmazásban lehet benyújtani. A rendszer először kiszámítja a család számára várható összeget, ezt követően pedig a kérelmezőnek meg kell erősítenie, hogy elfogadja a támogatást, és az összevont program helyett nem kéri tovább a korábbi különálló juttatásokat, tudatta a PMG.
4: В Україні у 2026 році тестують програму базової соціальної допомоги, яку можна оформити через застосунок «Дія». Вона призначена насамперед для сімей із низькими доходами, які вже отримують невеликі державні соціальні виплати. Нова програма фактично об'єднує кілька таких виплат в одну. Сума допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Базовий показник становить 4500 гривень. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Водночас наразі програма не є масовою. Її тестують на визначеному категоріях сімей, тому автоматично вона не належить усім українцям. Подати заявку можна через Дію. Система спочатку розрахує можливу суму, після чого родина має підтвердити згоду на отримання допомоги та відмову від виплат, які об'єднуються в нову програму, повідомляє ПМГ УА.
3: A végére egy felhívás. A Nagybékányi kistérség lakosainak figyelmébe. Ma ismét fogadónapot tart a Beregszászi járási nyugdíjosztály munkatársa reggel 8 órától délután 13 óráig a Nagybékányi községháza adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó helyiségében. Lehetőség lesz különböző szolgáltatások és szaktanácsok igénybevételére. Nyugdíj újraszámítása, temetkezési segély igénylése, nyugdíjas igazolvány igénylése, nyugdíj új lakcímre való folyósítása, nyugdíj kifizetés módjának megváltoztatása, szociális támogatások.
4: І на кінець оголошення. До уваги жителів Великобийганської територіальної громади. Сьогодні працівник Бергівського районного відділу пенсійного фонду знову проводитиме виїзний прийом громадян з 9.00 до 14.00 години. Місце проведення – Центр надання адміністративних послуг Великобийганської сільської ради. З усіх питань просимо звертатись під час прийому. Призначення, перерахунок пенсії, надання допомоги на поховання, видача пенсійного посвідчення, переведення пенсії за новим місцем проживання, зміна способу виплати пенсії, соціальні виплати.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a hőség. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban 22-30 fok között alakul. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спека збережеться. У першій половині дня температура повітря становитиме від плюс 22 до 30 градусів. Опадів протягом дня не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Вістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatai következnek.
0: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Моруші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Берегове.
3: Jézusban, kedves testvéreim, kedves hallgatók! A görögkatolikus egyház ebben az időszakban Máté evangéliumából Jézus csodáira figyel, csodáit olvassa fel. Csodáknak a sorában olvashatunk egy egészen rendkívüli és a fizika törvényeivel meg nem magyarázható történetet, amit a köznyelvben úgy szoktunk emlegetni, hogy Jézus vizenjárása. Talán keveset gondolunk rá, hogy ebben a történetben nem csak Jézus jár a vizen, hanem egy ideig Péter is. Mi talán első gondolatként azt is elindíthatja bennünk, hogy az a emberi magatartás, az az Istenhez kapcsolódó emberi élet, amely valóban tud Krisztusra figyelni, az képes a csodáknak is a részévé, részesévé válni. Az egyházatyák számára kezdettől fogva ez az evangéliumi történet, amely Máté evangéliumának 14. fejezetében van leírva, a keresztény életnek a jelképe. A tenger a világot jelenti, a hajó az egyházat jelenti. A görögkatolikus hagyományban a templom hajóját, azt a részt, ahol a templom hajója is megtalálható, hiszen azt a részt, ahol a hívek helyet foglalnak a liturgia közben, azt hajónak nevezzük. A hullámok a kísértéseket jelentik, Péter vízre lépése pedig a hitnek a bizonyítéka. Krisztus pedig az, aki a legnagyobb viharban is közel van az emberhez. Péter rövid imáját az egyházatyák a keresztény ember legtökéletesebb könyörgésének tartották. Uram, ments meg! Ebben benne van a hit, az alázat, a teljes Istenre hagyatkozás. Lényegében mindazok a gondolatok, amelyeket az imádságainkban meg tudunk fogalmazni. Uram, irgalmazz, mondjuk minden kérésünknek a végén. Add meg, Uram, fogalmazzuk meg könyörgéseinkben. És számos más alkalommal fordulunk az Istenhez, Uram, ments meg engem. Betegségben, nehézségben, gondokban, feladatok előtt, mindenben az emberi magatartásban, melyben úgy érezzük, hogy az erőnk kevés, és fontos lenne még, hogy az Isten sokszorozza meg az erőnket, képességeinket, tegye jóvá a magatartásunkat, és szeretetünket erősítse meg. Amikor olvassuk a történetet, akkor azt fogalmazza meg a Szentírásnak a szerzője, hogy a csónakot hányták vetették a hullámok. De talán keveset figyelünk oda, hogy ez a történet a kenyérszaporítás után van leírva, oda van helyezve Máté evangéliumában, és az ember talán megdöbbenti és első kérdésként az is felmerülhet bennünk, ezek az apostolok, akik ott voltak Jézus környezetében, és akik megtapasztalták a kenyérszaporítást, megtapasztalták egy ilyen rendkívüli csodát, ezek az emberek miért indulnak el Jézus nélkül? Elindulnak a háborgó tengeren, elindulnak, hogy átkeljenek a túlsó partra, és Jézust pedig ott hagyják, és nem viszik magukkal. Az igaz, hogy az evangélista megjegyzi, hogy Jézus egyedül imádkozott. És miközben haladnak a csónakban, akkor azt kezdik el tapasztalni, hogy a hajót hányják és vetik a hullámok, vagyis viharba kerülnek. És ebben a viharban Jézus megjelenik számukra. Nem a vihar megszűnése után jelenik meg, hanem magában a viharban. Isten nem mindig veszi el azonnal a nehézségeinket sem, de jelenlétével erőt ad azok elviseléséhez. Bízzatok, én vagyok, ne

0: a részévé szeretne válni. Krisztus a viharban velünk van, ott van, megszólít és megnyugtat bennünket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Aranyszerű Szent János arra hívja fel a figyelmünket, hogy mintha Jézus szándékosan engedte volna a tanítványait a viharba bekerülni. Nem azért, hogy elpusztítsa őket, hanem hogy a hitüket megerősítse. Nem a vihartól szabadította meg őket, hanem a félelem közepette jelent meg, hogy megtanulják, Jézus a veszedelemben is velük van. Péter vizenjárását a hit erejének a bizonyítékaként foghatjuk fel. Nem a víz tartotta meg, hanem Krisztus szava. Az egyik bizánci ikonon úgy van megfogalmazva, megfestve ez a történet, hogy Jézus Péter után nyúl, és Péternek a csuklóját fogja meg. Ha egyszerűen a tenyerünket fogjuk meg, akkor előfordulhat, hogy a nedves, izzadó, vizes tenyértől szétcsúszik két embernek a tenyere, két embernek a fogása. De ha Krisztus megfogja a mi csuklónkat, ott olyan erősen és olyan biztosan tud szorítani bennünket, hogy az igazából csak és kizárólag Krisztus erejétől függ. Ez a fogás, ez az utánnyúlás, ez a szeretet, ez a lehajlás csak az Isten erejétől, Jézus Krisztustól függ mindannyiunk életében. Péter tehát hibázhat, gyenge lehet, csúszhat a keze, elengedheti az Istennek a kezét, az Istennek a szeretetét, de az Isten nem engedi el a mi kezünket. Lehetnek gyengeségeink, hibáink, bűneink, kiszolgáltatottságunk. Lehet olyan emberi magatartásunk, amelyben elfáradunk, amelyben talán elfordulunk az Istentől, vagy nem vagyunk képesek már arra, hogy az Isten felé nyúljunk és fogjuk az ő kezét, de ő lehajol, megerősít, megfogja a mi kezünket, és biztosan tart bennünket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, bízzál, én vagyok, ne félj, mondja Péternek. A hit gyengesége tehát nem választ el bennünket Krisztustól. Életünk gyengeségei, hibái, magatartásunk, bűneink nem választanak el bennünket az Istentől. Uram, ments meg! És Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Nem szennyrehányással kezdi, hanem megmenti Pétert, és megment bennünket is. Isten nem tökéletes embereket keres, hanem olyanokat, akik a bajukban hozzá tudnak fordulni. Ezek vagyunk mi, akik nem tökéletesen, de az Istenhez fordulva tudunk élni. Az élet viharaiban nem az a legfontosabb, hogy mekkorák a hullámok, hanem hogy kire nézzünk. Péter addig, amíg Krisztusra tekint, amíg ránéz, odafigyel rá, amíg bízik benne, hogy lehet menni Krisztus felé, akkor még a víznek a tükrén, a hullámok között is tud haladni. És tulajdonképpen ez a bizalom akkor sem hagyja előt, amikor más irányba tekint, mert tudja nagyon jól, és bízik abban, hogy Krisztus utána fog nyúlni. Erre tanít bennünket Jézus vizenjárása, és erre tanít bennünket az ember vizenjárása is, Péternek a vizenjárása is, hogy van lehetőségünk nyúlni, kiáltani, könyörögni, Uram, ments meg, és hallhatjuk Krisztustól, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
2: В передачі греко-католицькі хвилини сьогодні ви почули роздуми Мороші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Бергове. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant. Megdobbant.
6: З вірою в серці. Радіо.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Іван Цовро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
3: Több mint 100 négyzetméteren pusztított tűz egy kovászói családi háznál a Beregszászi járásban. A tulajok életét a szomszédok mentették meg. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint először a lakóházhoz épített nyári konyha gyulladt ki, majd a lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A házban élők életét a szomszédok gyors reakciója mentette meg. A tűzoltása mintegy 2 órát vett igénybe, és összesen 110 négyzetméteres területet érintett. A lángok megsemmisítették az épületek tetőszerkezetét és födémeit, valamint megrongálták a háztartási tárgyakat. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy Kárpátalján továbbra is rendkívüli tűzveszély van érvényben. A meteorológiai előrejelzések szerint a fokozott veszély elsősorban a síkvidéki területeken, valamint helyenként a hegyvidéken várható.
4: Понад 100 квадратних метрів охопила пожежа в житловому будинку в селі Квасово Берегівського району. Життя господарів врятували сусіди. За інформацією Головного управління ДСНС України, у Закарпатській області спочатку загорілася літня кухня, прибудована до житлового будинку, після чого вогонь поширився на покрівлю оселі. Сусіди вчасно помітили пожежу, розбудили господарів та викликали рятувальників. Повністю ліквідувати пожежу вдалося приблизно за 2 години. Вогонь знищив покрівлю та перекриття будівель, а також пошкодив домашні речі. Загальна площа пожежі склала 110 квадратних метрів. Рятувальники нагадують, що на Закарпатті надалі зберігається надзвичайна пожежна небезпека. За прогнозами, найвищий рівень небезпеки очікується переважно у низинних районах, а місцями і в гірській місцевості.
3: Forró víz okozott égési sérüléseket egy 5 éves kisfiúnak a Szolyvai járásban. A gyermek véletlenül magára öntötte. A helyszínre a sürgősségi mentőszolgálat egyik egysége érkezett, amely ellátta a kisfiút és stabilizálta az állapotát. A mentők első és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület mintegy 14%-át érintették. A gyermek bal karja, mellkasának bal oldala és bal lába sérült meg. Az első segélynyújtást követően a kisfiút a Szolyvai járási kórházba szállították további kezelésre, adta hírül a 103 Zakarpattyá. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy égési sérülés esetén ne használjunk olajat, krémet, tejfölt vagy más házi praktikákat. Az érintett testrészt körülbelül 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. Ha gyermek szenved égési sérülést, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.
4: На Смілявщині 5-річний хлопчик отримав опіки окропом. Дитина випадково вилила на себе гарячу воду. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала хлопчику необхідну допомогу та стабілізувала його стан. Медики діагностували термічні опіки 1-2 ступеня, які охопили близько 14% поверхні тіла. Постраждали ліва рука, ліва половина грудної клітки та ліва нога. Після надання допомоги дитину доставили до Смілявської районної лікарні, пише 103 Закарпаття. Медики нагадують, при опіках не можна використовувати олію, креми, сметану чи інші домашні засоби. Уражене місце потрібно охолоджувати прохолодною проточною водою близько 20 хвилин. А якщо постраждала дитина, обов'язково звернутись по медичну допомогу.
3: Ukrajnában idén tesztelik a GIA alkalmazáson keresztül igényelhető alapvető szociális támogatást. A program elsősorban alacsony jövedelmű családokat érint, amelyek már kisebb állami szociális támogatásokat kapnak. Az új rendszer lényege, hogy több kisebb támogatást egyetlen, összevont juttatás vált fel. A támogatás összegét minden család esetében egyénileg számítják ki. Az alapösszeg 4500 hrivnya. A támogatást 6 hónapra állapítják meg, meghosszabbítási lehetőséggel. A program azonban egyelőre nem általános. Minden ukrán állampolgár gárja kiterjedő támogatás, hanem meghatározott, elsősorban alacsony jövedelmű családokat érintő kísérleti rendszer. Az igénylést egy ilyen alkalmazásban lehet benyújtani. A rendszer először kiszámítja a család számára várható összeget, ezt követően pedig a kérelmezőnek meg kell erősítenie, hogy elfogadja a támogatást, és az összevont program helyett nem kéri tovább a korábbi különálló juttatásokat, tudatta a PMG.
4: В Україні у 2026 році тестують програму базової соціальної допомоги, яку можна оформити через застосунок Дія. Вона призначена насамперед для сімей із низькими доходами, які вже отримують невеликі державні соціальні виплати. Нова програма фактично об'єднує кілька таких виплат в одну. Сума допомоги розраховується індивідуально для кожної родини. Базовий показник становить 4500 гривень. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження. Водночас наразі програма не є масовою. Її тестують на визначених різних категоріях сімей, тому автоматично вона не належить усім українцям. Подати заявку можна через Дію. Система спочатку розрахує можливу суму, після чого родина має підтвердити згоду на отримання допомоги та відмову від виплат, які об'єднуються в нову програму, повідомляє ПМГ УА.
3: Ukrán tűzoltók segítettek megfékezni egy erdőtüzet Franciaországban. A lángok mintegy egy hektárnyi erdőterületet érintettek, és a nagy hőség, valamint az erős széllökések miatt a közeli település felé is tovább terjedhettek volna. Az oltásban az ukrán katasztrófavédelem összevont egysége vett részt 6 tűzoltóautóval. A levegőből 3 francia légijármű, 2 repülőgép és egy helikopter segítette a földi egységek munkáját. A tüzet sikerült teljesen megfékezni, így a lángok nem terjedtek tovább az erdő belseje, illetve a közeli település felé. Korábban Ukrajna 70 tűzoltót és 15 járművet küldött Franciaországba, hogy segítséget nyújtson a kiterjedt erdőtüzek elleni védekezésben, írja a korrespondent.net.
4: Українські рятувальники допомогли зупинити лісову пожежу у Франції. Вогонь охопив близько 1 гектару лісу та через сильну спеку й пориву вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту. До гасіння залучили зведений загін ДСНС України, 6 автоцистерн. З повітря українським та французьким рятувальникам допомагали 3 французькі повітряні судна, 2 літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники не допустили поширення вогню глиб лісу та до населеного пункту. Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників та 15 одиниць техніки для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, повідомляє кореспондент.net.
3: А вигіре ч фельхівеш. Forgalomkorlátozásra kell ma számítani Beregszászban. A Vodokanál Kárpát-Visz Kft. Tájékoztatása szerint ma reggel 8 órától ideiglenesen korlátozzák a gépjármű forgalmat a Rozsaskert utca egy szakaszán, az Olga-Kobiljanszka és a Rozsaskert utca kereszteződésétől a Rozsaskert és a Lónyai utca kereszteződéséig. A korlátozás sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt szükséges. A megszokott forgalmi rendet a munkálatok befejezése után állítják helyre. A járművezetőket arra kérik, hogy előre tervezzék meg útvonalukat.
4: І на кінець оголошення. Сьогодні у Бергові слід очікувати обмеження руху автотранспорту. За інформацією ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» сьогодні з 9.00 за київським часом тимчасово обмежить рух на ділянці вулиці Рожошкерт від перехрестя з вулицею Ольги Кобилянської до перехрестя з вулицею Лоуньої. Обмеження пов'язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Звичний рух транспорту буде відновлено після завершення робіт. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is folytatódik a hőség. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban 22-30 fok között alakul. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
4: Сьогодні спека збережеться. У першій половині дня температура повітря становитиме від плюс 22 до 30 градусів. Опадів протягом дня не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем, іргалом і békesség. Адасік нікунк бőségesен, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldjuk és magasztaljuk a Te örökké szent nevedet, áldjuk a Te hatalmadat, gondviselésedet, szeretetedet, melyet kiárasztasz nap mint nap, bár nem érdemeljük azt meg. Köszönjük, hogy ahogyan a felkelő nap az ő sugaraival melengeti azt a földet, ugyanúgy melengeted te is jelenléteddel, kiáradó szereteteddel, ami szívünket bátorítasz és biztatsz bennünket életünknek nehéz pillanataiban is. Nem engeded, hogy elsodródjunk, nem engeded, hogy földre zuhanjunk és ott maradjunk, hanem szüntelenül hívogatsz bennünket és meg akarsz szólítani. A te igéden keresztül kívánsz bennünket vezérelni, vezetni, mert hozzád tartozunk, a tiéd vagyunk, legelődnek nyája, a te néped. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk a te közösségedet, a közelségedet, megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, akkor is, amikor nem minden úgy történik, és nem minden úgy sikerül, ahogyan szerettük volna. Beléd kapaszkodhatunk a gyászban, a mélységekben, téged hívhatunk segítségül. És kérünk, Urunk, hogy Te végezd el a mi szívünkbe azt, hogy a Te szent lelked által vigasztalást nyerjünk, a Te szent lelked által bátorságot nyerjünk, a Te szent lelked által békességünk legyen. Így kérünk, hogy szólj hozzánk a mai reggelen is, áraszt ki ránk a Te igédnek üzenetéből fakadó áldásokat, áraszt ki ránk a Te szeretetedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levél harmadik részéből szeretném felolvasni, a harmadik résznek a 15. versétől kezdődően a 19. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A zsidókhoz írt levél harmadik részében a 15. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük, kik keseredtek el, amikor ezt hallották. Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Sok szeretettel köszöntök a testvéreket az Úr házában a mai reggelen is, és nem árulok el nagy titkot akkor, hogyha azt mondom, hogy a tegnapi igeszakasz és a mai igeszakasz milyen szorosan összefügg egy perikópának a részesei, és egészen konkrétan szó szerint ismétlődik benne ugyanannak a Zsoltárnak az idézete, a 95. Zsoltárnak az idézete, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. És ehhez kapcsolódva, ehhez a Zsoltár idézethez kapcsolódva, ez a figyelmeztetéshez kapcsolódva három kérdést tesz fel a zsidókhoz írt levél szerzője, és mind három kérdésben ugyanarra keresi a választ, hogy kiknek szól, kik keseredtek el, kik azok, akik nem mentek be, kik azok, akik lemaradtak, akik elutasították ezt a kegyelmet, és valahol azért mind érezzük, hogy mi erre a válasz, mind érezzük, és ő maga is elmondja, hogy nem de azok, akik ott voltak, nem de azok, akik hallották, akik nem vették komolyan az Isten szavát. És súlyosak ezek a kérdések. Súlyosak ezek a kérdések, és mielőtt erről beszélnénk, érdemes talán még egy pár kérdést feltenni az igével kapcsolatban, ezzel az idézettel kapcsolatban, hiszen itt megszólítottak a zsidó emberek, akik ismerték Mózes könyvét, ismerték a történetet, hogy miről szól ez az elkeseredés, mikor történt ez az elkeseredés, ismerték a Zsoltárt, amit idéz a zsidókhoz írt levél szerzője. Mégis egy olyan időtlen és egy olyan friss, egy élő üzenet a mindenkori ember, mindenkori hívő ember számára ez a figyelmeztetés, a biztatás, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És talán érdemes a Zsoltárt is fellapoznunk, és az egész mondatot felolvasnunk, az egész verset, így olvassuk a 95. Zsoltárban, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének nyája, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát úgy szólítja meg Izraelt, és úgy beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, mint akiknek nincs kétségük afelől, hogy ők az Isten népe. És őket szólítja meg, őket figyelmezteti, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. És Isten népeként, amikor újra és újra halljuk, mondjuk, találkozunk, beleütközünk ebbe az idézetbe, ami nagyon sokakat megszólít, jusson eszünkbe, hogy ez nem csak az eltévejedett, nem csak az Istentől távol lévő embert akarja kijózanítani, nem csak az Istentől távol lévő embert akarja emlékeztetni arra, hogy kicsoda az Isten, hanem bennünket, valamennyünket. Emlékeztet arra, hogy ki az Isten, hogy kik vagyunk mi, és emlékeztet arra is, kedves testvérek, hogy a szövetség által kikké lehetünk Jézus Krisztus mellett. Így olvassuk az előző versekben, hogy részeseivé lettünk Krisztusnak. Hogy úgy kell hallanunk, meghallanunk az Isten igéjét, az Isten vezetését, tanítását, mint akik Krisztusban vagyunk, és ez őrizzen meg bennünket a kísértésekkel szemben. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Kérdés lehet még az is számunkra, hogy mi is ez az örök ma, amelyben ott van a kérdés. Ma, vagy most, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Minden nap, ma. Az örökkévaló Isten a mában beszél, a mában üzen, a mában akar megszólítani bennünket. És talán az egyik legnyomorúságosabb állapot, amikor az ember elfelejti azt, hogy a mában él. És vagy a múltban keres magának kapaszkodókat, vagy a múltnak a terhei ejtik rabul, és tartják börtönbe az elkövetett vétkek, vagy a jövőre néz, és majd ott azt mondja, hogy egyszer majd jó lesz, és megfeledkezünk arról, hogy a döntéseket a mában hozzuk meg. És mindig kell, hogy az Isten a mában megszólítson bennünket, és a mában hasson a mi életünkre. Nagyon is fontos kérdés az, hogy mit jelent ez az örök ma a számunkra. Azt jelenti, hogy ma se keményítsd meg a te szívedet. Ma is engedj utat annak, hogy az Isten megszólítson téged, hogy az Isten megszólítson bennünket. Mert az Isten lelke ugyanúgy akar munkálkodni, mint az elkeseredés idején. Hiszem azt, hogy annak idején, amikor ott volt a nép a pusztában, és szomjazott, és sok-sok kísértésnek volt kitéve, az Isten lelke akkor is ott volt, és lehetett volna belekapaszkodni az Isten lelkének kijelentésében, az Isten lelke által hozott békességbe. De nem ebbe kapaszkodtak bele, hanem engedték magukat elsodródni, engedték magukon eluralkodni az elkeseredést, engedték magukat megcsalni a kísértésben. Nem ulasszuk el meghallani azt, hogy a mában, ma, hogyan akar bennünket az Isten megszólítani, hogyan akar az Isten a mi szívünkre beszélni. Ma is kész az Isten szava bennünket vezérelni, vigasztalni, terelgetni, megállítani, tanácsot adni. És hadd legyen ez egy időtlen, minden nap visszatérő figyelmeztetés számunkra, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, ha az ő szavát hallhatjuk, amikor van alkalmunk arra, hogy napról napra megmerítkezzünk az Isten szavába, szomjunkat oltsuk az élő ige forrásánál, akkor ne keményítsük meg a mi szívünket, és ne menjünk úgy tovább egy bibliaolvasás után, egy Isten tisztelet után, hogy ne maradjon bennünk valami, ami arról beszél, ami annak a bizonyossága, hogy ma én meghallottam az Isten szavát. Ma beszélt hozzám az örökkévaló Isten. Ma engem megszólított, és ebben vagy abban a dologban tanácsolt és vezetett. Kérdezi a zsidókhoz írt levélírója, hogy kik keseredtek meg. Nem, de azok, akik Mózessel kijöttek Egyiptomból. Talán ennek az ige szakasznak és a levélírójának a logikája szerint való gondolkodásnak az egyik legnehezebben befogadható valósága az az, amivel tudomásul kell venni, hogy ez a nép, amelyik 40 éven keresztül megtapasztalhatta Istennek csodáját, Isten gondviselését, az is meg tud keseredni. Az is meg tud keseredni. Annak a szíve is meg tud kérgesedni, keményedni. És az is szembe száll az Istennel, és lemond arról, hogy elhiggye, hogy az Isten az ő oldalán van, hogy az Isten szereti őt. És tudomásul kell venni, kedves testvérek, hogy keresztény emberként is, az Isten népéhez tartozó emberként is ott van a kísértése annak, hogy megkeményedik a mi szívünk. Ott van a kísértése annak, hogy olyan csapdák előtt állunk, olyan csapdákba lépünk bele, olyan vermeknek a mélységében vagyunk, ahol az embernek a hitét elborítják. Nagyon sokféle kísértések, nagyon sokféle olyan dolgok, amik fölött nincs hatalma. És megszűnik az a bizalom, megszűnik az a reménység, amiről korábban beszél a zsidókhoz írt levél írója. A keresztény ember is elkeseredik, a keresztény ember is csalódik, tökéletlen, a keresztény ember is gyarló. Azt azonban látnunk el, kedves testvérek, hogy önmagában az elkeseredés az még nem bűn. És ezt is jó lenne a helyén kezelni, mert sokszor megrettenünk még csak a gondolattól is, hogy mik fogalmazódnak meg az én szívemben. Hogy milyen gondolatokkal megyek szembe az Isten szavával, hogy szállok én szembe az Isten akaratával, amikor látom saját életemnek kudarcait, mélységeit, amikor magam csapdában vagyok, amikor engem ér valamilyen veszteség. Önmagában az elkeseredés nem bűn. És ezt is érdemes helyén kezelni, és meglátni, hogy a bűn az az ajtó, ami az elkeseredés által majd megnyílik. Mert az elkeseredés az lehetne az Isten előtt való elcsendesedés, amikor az Istennek panaszolom el az én életemet, amikor az Istent hívom segítségül, amikor az Isten előtt engedem szabadjára az én gondolataimat, az Isten előtt öntöm ki az én szívemet. Ez nem bűn. Még akkor is, hogy olyan dolgokat fogalmazok meg benne, amik talán nem szépek, nem kedvesek, nem keresztényi magaslatokat elérő szép etikai okfejtések, hanem ember létünkből fakadó, sokféle gyarlóság, sokféle érzés, sokféle fájdalom, ami megmutatkozik. Ez nem bűn, és ezt az Isten kedves testvérek nem is rója fel bűnnek, amikor az ember megfárad, amikor az ember mélységben van. De azt is meg kell látnunk, hogy ezekben a pillanatokban, amikor az ember így fordul oda az Istenhez, az ő elkeseredett állapotában, az Isten ad választ. Az Isten fog válaszolni. Az Isten meg tud bennünket vigasztalni. És lehet, hogy a fizikai létben, a fizikai valóságban nem változik, nem változtat semmin a helyzetünkön. De az a tény, annak a megtapasztalása, hogy meghallgattattam, és az Isten kijöntötte rám az ő vigasztaló lelkét, és az Isten békességet tud adni ebben a helyzetben, az is az Isten lelkének a munkája, az is az Isten szent lelkének a munkája. Az Isten fog választ adni. ha az ember hozzámegy, ha az ember neki önti ki a szívét, ha az ember előtte mondja el az ő panaszait, előtte mondja el az ő keserveit, az Isten fog választ adni. Vagy így, vagy úgy, de fog számunkra választ adni. És itt újra csak vissza a központi igéhez, ami a bevezetése ennek a perikópának, hogy amikor halljátok az ő szavát, akkor ne keményítsétek meg a szíveteket. Itt a legnagyobb nyomorúsága ennek a népnek ott és akkor, és sokszor a keresztény embernek is az, hogy nem hallja meg az Isten válaszát. Nem akarja meghallani az Isten válaszát. Nem tud megbékülni az Isten válaszával. Nem tud kiegyezni az Isten válaszával. Hiszem, hogy az Isten ad választ. De nekünk azzal az alázattal kell meghallanunk az Isten igéjét ma, amikor az ő hangját halljuk. Azzal az alázattal kell meghallanunk az Isten igéjét, hogy abban van elrejtve a mi örök életünknek útja. Abban tud bennünket az Isten tovább pásztorolni és vezetni. Újra csak hadd mondjam a Zsoltárnak ezeket az egyszerű, mégis korszakokat átívelő, és minden embert megszólító üzenetét, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert fog az Isten beszélni. Meg fog szólítani az Isten. A te helyzetedben, a te kérdéseddel, a te panaszoddal, a te keserűségedben, a te nehézséged közepette, vagy éppen örömeidben, az Isten fog válaszolni, kétségeidben, döntés előtt, az Isten fog válaszolni. Fog válaszolni. Ne keményítsd meg a szíved, hogy te nem veszed észre, nem veszed tudomásul, hogy mi az Isten válasza. Mert ami ezután következik, az már a bűnnek az első lépése, az engedetlenség. Ahogyan itt ezek az emberek, akik elkeseredtek, és hiszem azt, hogy ők is elmondták az Istennek az ő panaszukat, csak nem hallgatták meg az Isten szavát. Nem hallgatták meg az Isten válaszát. És fellázadtak, és szembe mentek. És azt mondja az írás, hogy megharagudott rájuk az Úr. Megharagudott rájuk, és kikre haragudott, megkérdezi Zsoltár, a zsidókhoz írt levél szerzője, és kik nem mennek be? Így olvassuk. Kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában, és kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak. Látjuk is, hogy nem mentek be a hitetlenségük miatt. Testük elhullott a pusztában. Egy örök tanulság számunkra az a pusztai vándorlás, és a pusztai vándorlásnak ez a hosszú, több mint egy nemzedéket átívelő időszaka, ez a 40 év, ami nemes egyszerűségére arról szól, hogy azok, akik az elkeseredés idején szembeszálltak az Istennel, akik kétségbe vonták az Isten gondviselő erejét, azoknak ki kellett pusztulniuk, és ők nem mehettek be az ígéret földjére. Azok egytől egyig meghaltak. Két szeméről tudunk, aki mindezek ellenére jelen volt, akiket az Isten megőrzött ettől a hitetlenségtől, akik mindvégig kitartottak, bátor szívvel, bíztak az Istenbe. Még Mózes sem mehetett be. Még Mózes is, jól vassuk, hogy belekeveredik ebbe az elkeseredésbe. Valamilyen módon Mózes is érinti ez a fajta hitetlenség. És nem mennek be az ígéret földjére. Az engedetlenségnek és a bűnnek, az Isten szavával szemben való sükettségnek van következménye. Ez ilyen egyszerű, kedves testvérek, és erről beszél ez a történet, hogy az Isten szavával szemben való sükettségnek, az Isten ígéreteinek, nem komolyan vételének van következménye. És nem mennek be az ígéret földjére, és a testük elhullott a pusztában. Mert az Isten megtartja az ő szavát. És ez is egy ítélet. Egy ítélet, amely az Isten hatalmáról beszél, amely szembesít bennünket azzal, hogy nem mindegy, hogy az ember hogyan és miképpen hozza meg az ő döntéseit. Megtartja a szavát az Isten, és nem engedi be ezeket az embereket az ígéret földjére. Ami sokkal izgalmasabb kérdés számomra, és amiről majd itt a zsidókhoz írt levél is beszélni fog, mint egy analógiája ennek a bibliai eseménynek, történésnek, amikor már az örök életről van szó. Amikor már eljut odáig az ember, hogy a test elhull a pusztában, és nagyon konkrétan, nagyon precízen fogalmaz az ige, amikor azt mondja, hogy a testük elhullott a pusztában. Az ő engedetlenségüknek megvan a következménye ebben a testben, ebben a sokféle nyomorúságban, amit át fogunk élni, és a testük nem tapasztalhatja meg azt. A földi életben nem élhetik meg azt, hogy eljutnak az ígéret földjére, a nyugalom helyére. De sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy mi van az örök élettel. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy hordozunk a földi életben, vándorlásunkban, a pusztaságban, úgy hordozunk terheket, nyomorúságokat, sivárságokat, szomjúságokat, hogy nagyon sok mindennek ez a következménye. És örülhetünk annak, hogyha ez csak a testünkre vonatkozó következmény. Örvendhetünk annak, hogyha ez nem érinti a mi lelkünknek bizonyosságát afelől, hogy az Isten bevisz az ő nyugalmába. Hogy vár az elkészített örök otthon. Hogy vár bennünket az Isten országon. Előfordulhat-e az, hogy valaki, aki az Isten legelőjének nyája, ahogyan a Zsoltárban olvassuk, hogy az nem megy be. Hogy az nem lesz részese a mennyei dicsőségnek. Itt e földén én azt gondolom, hogy hasonló módon sokféle testi nyomorúságot fogunk elszenvedni, és talán szabad azt is mondani, hogy elhullottak a pusztában, sokunknak teste fog elhullani úgy a pusztában, hogy talán a végén, ha összegeznünk kell, akkor nem tudjuk, nem értjük, nem látjuk, hogy miért így, vagy miért úgy engedte az Isten. Fontosak ezek a kérdések is, mert hiszem, hogy az Isten meg akar áldani valamennyünket, és az Isten az ő útján, az ő engedelmességében tud bennünket megtartani sokféle sivárságon keresztül, sokféle pusztaságon keresztül is. De lehet, hogy azt fogjuk tapasztalni, hogy 40 évi bolyongás után nem megyünk be abban a nyugalomban, amit szeretnénk, amire vágyunk, amiért egész életünkben küzdöttünk. Amiért elindultunk, hogy nem érjük el azt a célt, amit szerettük volna. Meg lehet, hogy így van nagyon sokunkkal. Ha visszaemlékezünk, visszagörgetjük az időt, és fiatalkori vagy gyermekkori énünket keressük fel, és kutatjuk, hogy mik voltak azok a motivációk, mik voltak azok a tervek, vágyak, amelyek ott voltak bennünk. Mi marad belőle? Megmarad-e az? Elértük-e azt? Nem mennek.

0: visszalapozni, visszatérni a kezdeti időhöz, hogy hol volt az a pillanat, amikor nem hallottam meg az Isten szavát. Amikor megkeményítettem a szívemet az Isten szavával szembe, és annak a következményét hordozom. De sokkal mélyebb és sokkal nehezebb arról beszélnünk, hogy mi a helyzet az örök élettel. Mind bemennek az örök életbe. Testük elhullott, testünk, testi életünk előbb-utóbb véget ér. És jó lenne azt mondani, hogy de hát, ha valaki az Isten nyájához tartozott, akkor az Isten elkészíti számára az örök életet. És itt eszembe jutott az evangéliumnak, Jézusnak egy-egy bizonyságtétele, amikor arról beszél, hogy én nem ismerlek titeket. Én nem ismerlek titeket. És távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nagyon kemény igék. Nagyon kemény igék, hogy azok, akik azt gondolták, hogy Jézus nevében cselekszenek, akik azt gondolták, hogy ők mindenben követték Jézus parancsolatait, vagy úgy éltek, hogy az majd az Isten előtt, Jézus előtt milyen kedves, azt mondja nekik az Úr, én nem ismerlek titeket. És kedves testvérek, ez a nagyobb mélység, a félelmetes állapot, amikor ránk szakadhat, amikor szembesülhetünk azzal, hogy nem ismerjük. Ő sem ismer bennünket, és mi sem ismerjük az Isten fiát. Újra csak szeretném az előző ige szakaszból idézni a zsidókhoz írt levél szerzőjét, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Az, aki részese a Krisztusnak, arról nem beszél úgy az ige, hogy én nem ismerlek téged. És lehet, hogy az életünkben van sok nyomorúság, sok testi nyomorúság, és lehet, hogy egész életünk végéig sok-sok megkeményedésen, sok-sok ellenségeskedésen, vagy ellenálláson keresztül, küzdelmen keresztül futjuk meg a pályánkat. A nagy kérdés az az, hogy ott van-e az az élő reménység és bizonyosság, ami életünkben, hogy Krisztuséi vagyunk, Krisztusba vagyunk oltva, és Krisztus ismer bennünket, és Jézus Krisztus ismer bennünket. Mert mindennek van következménye, ebb világra nézve is, és az örök életre nézve is van következménye döntéseinknek. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Kívánom, kedves testvérek, hogy így érintsen meg, és így szóljon hozzánk az Isten szava, és találja meg az utat valamennyünk szívéhez. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk, hogy valóban semmi mást ne kérjünk, és semmi másra ne vágyjunk, csak arra, amit a te lelked kíván nekünk ajándékozni. Hadd tudjunk megelégedéssel lenni afelől, amit te elkészítettél számunkra. Hadd tudjuk a te kezedből elvenni a földi vándorlásnak minden pillanatában azt, amit te készítettél el, zúgolódás és elkeseredés nélkül. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk ehhez bölcsességet, bátorságot, te vigasztalj bennünket. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg a hitetlenségtől, őrizd meg attól, hogy elsodródjunk mellőled, és ne legyen közünk hozzád. Hadd legyünk, Urunk, továbbra is beoltva Krisztusba, hadd legyünk részeseivé Krisztusnak. Kérünk, hogy így őrizd meg bennünket az örök életre. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen is, maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyi Gagyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Бергівської реформатської церкви.

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
3: Idén is lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Carpatica, Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A jelentkezéshez többek között családi összetételről szóló igazolásra, személyi okmányok másolatára, a gyermekek tanulmányairól szóló igazolásra, indoklásra és gazdálkodási tervre van szükség. A pályázatokat augusztus 10-től szeptember 18-áig lehet benyújtani. A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban az Alapítvány Beregszász irodájában, valamint a falugazdászoknál lehet további információkat kérni. Adta hírül a proagri.org.
4: Цього року знову можна подати заявку на участь у соціальній програмі «Перший крок», яку оголосив благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для закарпатських угорських сімей, які виховують неповнолітню дитину або дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатне сімейне господарство. Для участі необхідно подати, зокрема, довідку про склад сім'ї, копії документів, що посвідчують особу, довідку про навчання дітей, коротке обґрунтовання участі у програмі та план ведення господарства. Заявки приймають з 10 серпня до 18 вересня. Детальну інформацію про програму та умови участі можна отримати в офісі фонду в Берегові. Також у сільських агрономів. Про це повідомляє proagri.org.
3: Új kíméletes szívkezelést végeztek el első alkalommal Kárpátalján. A Kárpátaljai megyei kardiológiai és szívsebészeti központ orvosai egy vele született szívhibát úgy szüntettek meg, hogy nem kellett felnyitni a beteg mellkasát. Az orvosok egy apró szúráson keresztül jutottak el a szívhez, majd egy speciális eszközzel lezárták a szív két ürege közötti rendellenes nyílást. A beavatkozás körülbelül fél órát vett igénybe, a beteget pedig már egy-két nappal később hazaengedték. A szakemberek szerint az eljárás nagyon hatékony, és nagy előnye, hogy a betegeknek nincs szükségük hosszú felépülésre. A kezelés mostantól Kárpátalján is elérhető, így az érintetteknek nem kell más régiókba utazniuk, közölte a mukachevo.net.
4: На Закарпатті вперше застосували новий менш травматичний метод лікування вади серця. Лікарі Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії усунули вроджену ваду серця без розтину грудної клітки. Через невеликий прокол дісталися до серця та за допомогою спеціального пристрою закрили отвір між його камерами. Процедура тривала близько 30-60 хвилин, а вже через 1-2 дні пацієнта виписали додому. За словами фахівців, метод є ефективним і не потрібним. Требує тривалого відновлення. Відтепер таке лікування доступне і на Закарпатті, тому пацієнтам не обов'язково їхати до інших регіонів, пише mukachevo.net.
3: Forró víz okozott égési sérüléseket egy 5 éves kisfiúnak a Szolyvai járásban. A gyermek véletlenül magára öntötte. A helyszínre a sürgősségi mentőszolgálat egyik egysége érkezett, amely ellátta a kisfiút és stabilizálta az állapotát. A mentők első és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület mintegy 14%-át érintették. A gyermek bal karja, mellkasának bal oldala és bal lába sérült meg. Az első segélynyújtást követően a kisfiút a Szolyvai járási kórházba szállították további kezelésre, adta hírul a 103 Zakarpattyá. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy égési sérülés esetén ne használjunk olajat, krémet, tejfölt vagy más házi praktikákat. Az érintett testrészt körülbelül 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. Ha gyermek szenved égési sérülést, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.
4: На Звалявщині 5-річний хлопчик отримав опіки окропом. Дитина випадково вилила на себе гарячу воду. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала хлопчику необхідну допомогу та стабілізувала його стан. Медики діагностували термічні опіки першого-другого ступеня, які охопили близько 14% поверхні тіла. Постраждали ліва рука, ліва половина грудної клітки та ліва нога. Після надання допомоги дитину доставили до Свалявської районної лікарні, пише 103 Закарпаття. Медики нагадують, при опіках не можна використовувати олію, креми, сметану чи інші домашні засоби. Уражене місце потрібно охолоджувати прохолодною проточною водою близько 20 хвилин. А якщо постраждала дитина, обов'язково звернутись по медичну допомогу.
3: ukrán tűzoltók segítettek megfékezni egy erdőtüzet Franciaországban. A lángok mintegy egy hektárnyi erdőterületet érintettek, és a nagy hőség, valamint az erős széllökések miatt a közeli település felé is tovább terjedhettek volna. Az oltásban az ukrán katasztrófavédelem összevont egysége vett részt 6 tűzoltóval. A levegőből 3 francia légijármű, 2 repülőgép és egy helikopter segítette a földi egységek munkáját. A tüzet sikerült teljesen megfékezni, így a lángok nem terjedtek tovább az erdő belseje, illetve a közeli település felé. Korábban Ukrajna 70 tűzoltót és 15 járművet küldött Franciaországba, hogy segítséget nyújtson a kiterjedt erdőtüzek elleni védekezésben, írja a korrespondent.net.
5: Українські рятувальники допомогли зупинити лісову пожежу у Франції. Вогонь охопив близько 1 гектару лісу та через сильну спеку й пориву вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту. До гасіння залучили зведений згін ДСНС України, 6 автоцистерн. З повітря українським та французьким рятувальникам допомагали 3 французькі повітряні судна, 2 літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники не допустили поширення вогню глиб лісу та до населеного пункту. Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників та 15 одиниць техніки для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, повідомляє кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A levegő hőmérséklete ma is nyáriasan meleg, napközben 30-34 fok között alakul, csapadék nélkül. Felhívjuk a rádió hallgatók figyelmét, hogy amennyiben tehetik, a legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 15 óra között ne tartózkodjanak közvetlen napsütésen.
5: Сьогодні повітря також буде по-літньому теплим. В день температура становитиме від плюс 30 до 34 градусів без опадів. У найспекотніші години приблизно з 12 до 16 години за можливості уникайте тривалого перебування під прямими сонячними променями.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A The Times értesülései szerint a Bayern München közel áll ahhoz, hogy meghosszabbítsa a szerződését Harry Kane-nel. A lap úgy tudja, hogy az új megállapodás akár 2029 nyaráig is érvényes lehet. A tárgyalások várhatóan ezen a héten kezdődnek, miután Kane visszatér a szabadságról, amelyet a 2026-os világbajnokságon való szereplése után vett ki. Az angol klasszis 2023 nyarán csatlakozott a Bayernhez a Tottenhamtől. Azóta 147 mérkőzésen 146 gólt szerzett és 33 gólpasszt adott a bajor klub színeiben. Мы хотим поговорить о наблюдающей до продолжения контракта с Гарри Кейном по видам The Times. За данными выдания, новая угода может діяти до літа 2029 року. Очікується, що переговори розпочнуться цього тижня після повернення Кейна з відпустки, яку він узяв після виступів на чемпіонаті світу 2026. Кейн виступає за Баварію з літа 2023, коли перейшов із Тоттенхема. За цей час він провів 147 матчів, забив 146 голів і віддав 33 результативні передачі. 11 футам után a 2026-os Formula 1-es idény legnagyobb nyertese a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli, aki 6 győzelemmel vezeti a bajnokságot. A legnagyobb visszaesők közé tartozik George Russell. A csapatok közül pedig az Aston Martin, amely az új szabályokkal nem tud lépést tartani. Lewis Hamilton erős formában van a Ferrarinál, míg Lando Norris Barcelonától kezdve újra stabilan pontot szerez. A Red Bull hullámzó teljesítményt nyújt, Max Verstappen még nem nyert futamot, újonc csapattársa Isaac Hadjar viszont meggyőzően szerepel. A mezőny végén a Haas és a Williams szenved, Liam Lawson pedig a félidény egyik pozitív meglepetése. A következő futamot Hollandiában rendezik augusztus 23-án. После 11 этапа наибольшим переможцем сезону Формулы 1 на данный момент вважають новачка Мерседеса Андреа Кімі Антонелі, який шістьма перемогами очолює загальний залік. Серед головних невдах Джордж Рассел, а серед команд Астон Мартін, що поки не може адаптуватися до нового регламенту. Льюіс Хемілтон демонструє сильну форму у Феррарі, тоді як Ландо Норріс стабільно набирає очки. У Red Bull результати нестабільні. Макс Ферстаппен ще не виграв жодної гонки, натомість його новий напарник Ісак Хаджар приємно дивує. У групі аутсайдерів борються Хас та Вільямс, тоді як Ліам Лоусон став однією з позитивних несподіванок першої половини сезону. Наступний етап Формули 1 відбудеться в Нідерландах 23 серпня. Ezen a héten az úszók kerülnek a középpontba a vizes Európa bajnokságon, miközben a nemzetközi kupaporondon is folytatódik a menetelés. Megrendezik a Bajnokok Ligája az Európa és a Konferencia Liga selejtezőinek harmadik fordulós visszavágóit. Szerdán jön az Európai Szuperkupa, ahol a Paris Saint-Germain és az Aston Villa csap össze. Vasárnap az angol Community Shield következik, Arsenal Manchester City rangadóval indul az új idény, a hétvégén elrajtol a La Liga és a Championship is, így bőven lesz, mit követni a nemzetközi labdarúgásban. У продовж цього тижня в центрі уваги буде чемпіонат Європи з водних видів спорту, а паралельно на міжнародній футбольній арені триватиме боротьба. Відбудуться матчі відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції. У середу на нас чекає Європейський суперкубок, у якому зійдуться Paris Saint-Germain та Aston Villa. У неділю проведуть англійський Community Shield, де сезон відкриє поєдинок Арсенал-Манчестер Сіті. Вихідними стартує іспанська Ла Ліга та Чемпіоншип. Тож міжнародний футбол обіцяє бути насиченим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. augusztus 11-e, kedd 10 után 12 perccel derül szét, kívánom minden rádió hallgatónak, ez a különkedés. Keddi adása. Sziasztok, sziasztok!
6: Üdvözlök én is mindenkit. Hát úgy néz ki, hogy a mai nap sem fogunk fázni, jelenleg már a hőmérők 30 fokot mutatnak, viszont nagyon-nagyon sokan örülnek annak, hogy hajnalban csak 15 fokra lehet ébredni, legalább éjszaka lehűl egy picit a lakás, és egy a bent tapasztalható 28 kötője, 30 fokos meleg, az lehűl mondjuk 23-ig. A holnaptól egy picit még enyhébb lesz majd az idő, de fázni nem fogunk, legalábbis ezt ígérik a meteorológusok. 29 fok lesz a napi hőmérséklet, és ezt majd úgy egészen szombatig tartja is, aztán megint egy picit emelkedik. Úgyhogy a hétvégén megint majd napsütötte, meleg, vagy hát egy kicsit attól több lesz.
5: Érdekes, hogy vannak olyan témák, amivel lehet hűteni a közérzetünket. Hoppá. Nem a teret, amiben élünk, hanem magát a lelki világunkat, és ez a készüljünk a télre.
6: Közeleg a tél.
5: Híre, közeleg a tél. Hát a szakemberek azért egyre többet beszélnek a tél közelségéről, bár még azért a hőmérő higanyszál nem azt mutatja, hogy itt a tél, de viszont egyre többet beszélünk, és ez bennünk meghűti a vért, úgyhogy egyre hűvösebb érzésünk van oda bent, amikor erre a témára gondolunk. Azt írják a szakértők, hogy igen komoly télelében nézzünk, fűtés és egyéb szempontjából, inkább fűtés szempontjából lehet rákészülni. Testileg, lelkileg és fizikailag is.
6: Igen, azt mondják, hogy több alternatívát kell majd kihasználni, és hát, hogy csak érzékeljük az időnek a múlását, 135 nap múlva karácsony.
5: Jingle bell.
6: Így van.
5: Ha már az időjárásról beszélünk, akkor érdemes megemlítenünk, hogy egy részleges napfogyatkozáshoz érkezünk el holnap 19 óra néhány perckor, és leginkább ez vidékünkön Ungváron lesz látható, bár ezt nem tudom megérteni, valami Ungváron látható, mondjuk Beregszászban miért nem látható ennyire.
6: A Beregszászban is látható kell majd, hogy legyen, csak úgy néz ki, hogy valahogy a földrajzi fekvés, meg a napnak az állása, és nem tudom, hogy mennyi huncutság kell még ahhoz, hogy egy napfogyatkozást akár részlegesen is lássunk, de jelenleg úgy néz ki, hogy földrajzilag Ungvár és Lemberg ez a két hely, ahol Ukrajnában a legjobban lesz majd látható, és igen, aláhozzuk részlegesen, és hát nem tudom, este 7 óra után, jó, tudom, hogy a naplemente még majd egy picit utána van, de hát valahol a horizonton már eléggé lent lesz majd a napunk, hát, és abból majd csak egy fél, nem tudom mekkora rész fog majd hiányozni, de azt mondják, hogy el kell menni Ungvára, onnan majd jól látszik. Hogy ezt most valahol a földszintes épületeken, vagy valahol egy toronyháznak a tetején nézed majd, hát ezt nem tudom.
5: Egyébként a teljes napfogyatkozásért is el lehet menni, kicsit arra, hogy messzebb kell, és korábban kell indulni. Grönland, Izland és Spanyolország területén lesz teljes egészében megfigyelhető a napfogyatkozás. Akik kevésbé is beérik, azoknak Ungvárt ajánljuk, mert talán ott lesz az igazi, legalábbis vidékünkön a legtöbb. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy az egyetemekre való beiratkozás pontosan a mai nap záródik az alapképzés szempontjából, 17 óráig helyidő szerint van lehetőség. Úgyhogy hát diákok, kizartást csapassátok, nyomuljatok az ajtókon, a sorok futnak, nap elég Beregszászi Rákóczi Egyetemnek a sorait látva volt tömeg, remélem ma mindenki érkezik időben befejezni azt, hogy meg kell tenni, hogy részese lehessen az idei új tanévnek.
6: Valószínűleg sokan most értek haza valamiféle nyári pihenésből, hiszen azok, akik most iratkoznak be, azért
5: bajuk,
6: hát valószínűleg zömében azért még a 11. osztályt végezték el, és hát nem olyan régen volt még az érettségi, nem olyan régen volt még talán a banket, és nem olyan régen volt még az NMT, és már rögtön itt van a következő fejezet, de talán így van ez jól, hogy nem kell itt hónapokat, éveket várni, és abból a lendületből, amiből sikerült megcsinálni ezeket az emelt szintű érettségeket, na, abban a lendülettel az előttük lévő 4 évet is reménység szerint majd sikerrel teljesíti.
5: De van igazság, ez a lendület kell, mert a végén jaj, majd később pihenek 1-2 évet, dolgozom 1-2 évet, aztán rájössz, hogy nem, ez rossz ötlet.
6: Meg közben megérkezik a család.
5: Igen, és akkor igazából azon kapod magad, hogy hű, ha hát alig bírom összeszedni magamat azt a...
6: És akkor menjek el még tanulni.
5: Igen, erre még tetőzzem még egy tanulás. És egyébként megvannak a legfrissebb 2026-os európai statisztikák, hogy még területeken van a legtöbb jelentkező. Gazdasági, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem, marketing, pénzügy, számvitel, egészségügy és tudomány, általános orvos, ápolás, betegellátás, pszichológia, mérnöki szakokon, illetve társadalomtudomány és humán szakon, a jogász, kommunikáció, médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, filológia területén van a legtöbb európai statisztika, és már egy korábbi cikkben találkoztunk a kapcsán, hogy mondjuk Ukrajnában még egyetemekre adták be a beiratkozást a legtöbben.
6: Így van, illetve milyen szakokra, hát valami sok mindenben egyezik az európai trendekkel. Ukrajnában mondjuk az első három, tehát a kiemelt helyeken a menedzsment, a pszichológia, illetve a filológia áll, de az első tízben benne van például a kiberbiztonság, a számítástudomány, közgazdaságtan. Tehát valahogy ezek a trendek megvannak, illetve ezek a jelentkezések, a toppon a menedzsment van, ott több mint 105 ezer diák jelentkezett, a kiberbiztonságra, ami az első tízben benne van, ott pedig 30 ezer diák kíván majd hallgatóként részt venni az alapképzésen.
5: Pszichológiából 66.774 jelentkezés adtak le, és ez a második a teljes tízes listánkon. Elképesztő, miközben jogra mondjuk a fele jelentkező volt, ami érdekes, sőt, számítástechnikára is kb. Közel a fele jelentkeztek, úgyhogy kétszer annyi pszichológus szeretnénk képezni, mint amennyi informatikus vagy mondjuk jogász képzés.
6: Talán ami elgondolkodható, hogy a top 10-ben nincs benne az orvos képzés, pedig hát nyilvánvaló módon orvosokra szükség lenne, de ez valahogy hiányzik a jelenlegi ukrajnai keresetből. Nem tudom, majd valószínűleg találunk még adatot, hogy ez a szak, illetve ez a tudományterület, ez hanyadik helyen szerepeltetik, de szükség van rájuk.
5: Néztük azt, hogy milyen jelentkezések számából tekintve mennyien jelentkeznek Ukrajna szert, és még a legtöbb jelentkezőt magukba fogadó egyetem. Ezért szeretnénk jelezni, hogy azért nekünk a helyi a kedvencünk, és őket támogatjuk mindenemű szinten, amennyivel lehet, úgyhogy érdemes a helyit választani. Viszont mondok egy számot, a Lembergi Műszaki Egyetemre 59.676 jelentkezést adtak le. Ugye beszélgetünk szemben, hogy ezt feltettük, nem az összszám, ugye sokkal kevesebb embert vesznek
6: ez, fel. Ez a jelentkezés, tehát az, hogy én szeretnék egyetemen tanulni, meg az, hogy valóban bejutok-e azokra a helyekre, amelyek licenzálva vannak, az egy más jelent, de illetve ugye ebbe a számba valószínűleg benne vannak azok a diákok is, vagy leendő hallgatók, akik nagyon sok szakra beadták, hiszen erre jelenleg az oktatás ügyben, illetve az oktatásnak a rendszerében van lehetőség. Na de hajrá, hát ha valaki bírja, hogy több szakot is vigyen egyszerre.
5: Igen, meg ami érdekesség, hogy kb. 200 lakossággal jelentkezett egy egyetemen. Méretiből, logisztikai, meg egyéb kihívásokat nézem, mekkora hatalmas tömegek jutnak el egy egyetemi jelentkezéshez, csak eset egy esetben. De itt van az Ivano-Frankovszki Egyetem, az Kijevi Műszaki Egyetem még a legtöbb jelentkezések szempontjából, a legtöbb jelentkezés magáinak tudó lista elején, úgyhogy érdekes számok ezek, és kitartást kívánunk, délután 17 óráig van lehetőség. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy kettő témával szeretnénk kedveskedni a számotokra ebben a mai két órás műsorban. Ha minden igaz, akkor a tűz lesz a főszerep, ebben Mester László, a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka fogadta el a felkérésüket, őt várjuk első óránk szakértőjeként, és fontos még egy témát is felkonferálunk, Huszár Tibor mezőgazdász érkezik hozzánk, aki az aratás témakörében lesz majd segítségünkre. Velük beszélgetünk itt az FM92.1-en a különkedés keddi adásában.
6: Szóhagyisnyi hosszínási peredácsi László Mester, komandér reformáckai dobrovolcsai pozsázsnai komandé szala váré, tá Tibor Huszár, specialist és sziszko hospodárstva.
5: Érdemes velünk tartani, 10 óra 21 perc van a háttérben, Olá Gergő énekel, ez pedig a Tör ki a csendből.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Az, hogy hány napot kell adnunk karácsonyig, viszont a majáknál teljesen másképp néz ez ki, mert ez a mai nap azért is érdekes, mert most vette kezdetét a maja naptár.
1: Így van, úgy néz ki, hogy a maják, amit elkezdtek faragni, annak 5140 éve már kezdete van, úgyhogy valahol a maják azt mondták, hogy kezdetben az 5140 évvel ezelőtt volt, ami azért egy érdekes dátum, mert hogyha elkezdjük az időt picikét visszafele pörgetni, akkor az ő időszámításuk 2012-12-21-én, tehát december 21-én valahogy lezárult, ők nem látták tovább a napot, így ebből a szempontból tekintve 14 éve már a világ az ő szemszögünkből megszűnt, úgyhogy mi sikeresen kipipálhattuk a következő világvégét.
0: Túléltük a első világvégét. 2019-es világvége jósat, 12-es világvége jósat azért nagyon komolyan áthatott a sci-fi rajongókat, és azért egy nagyon izgalmasan sokan rá is készültek erre a dologra, de a túlzott érdeklődés miatt szokták ezt erre mondani, hogy elmaradt. És ugye hát az érdekesség ennek a maja naptának, hogy talán azért tudunk tőle többet, mert tudjuk, hogy van neki vége. És ez a vége pont a mi generációnk idején született meg, és ebből gyakorlatilag hirtelen mindenki elkapta, hogy véget ért a maják naptár, ezek szerint a véget ér a mi naptárunk is. Egyébként a majákról érdemes tudni azt, hogy legalább három párhuzamosan használt naptáruk volt. Volt egy úgynevezett rituális naptáruk, amely 260 napos ciklusban, illetve egy polgári naptár, amely 365-ös nap évet számolt, ez már ismerős. És volt egy ilyen kronológiai naptár, amilyen hosszú számításként jelent meg, ez pedig történelmi léptékű időmérésére szolgálták, és a majáknak a naptárait sok esetben a rituális részét pedig, hát sok esetben vallási jóslási célokra is alkalmazták, úgyhogy nagyon, nagyon okosan felépített kis dolog volt ez.
1: Nekem eddig a leg, hát nem tudományosabb, de legérdekesebb megközelítés a maja naptár használatára az a hatházi féle magyarázat, mert hogy ugye arról azt mondja, hogy lehetséges, hogy a következő korongas csak elgurult, nem találtuk meg, és már is azt gondoljuk, hogy világvége. A másik pedig az, hogy a világvégét általában mindig valahogy a téli fázós időszakokra kezdik el datálni, valahogy nyáron nincsen világvége.
0: Akkor mindenki strandolni megy le.
1: Így van, így van, hatházi ez... is ezt mondja, hogy nekem a maják, akik már nem tudom hány ezer évvel ezelőtt kihaltak, azok ne csináljanak programot nyára.
0: A maja naptárrendszer egyébként az ókori Közép-Amerika legfejlettebb időszámítása volt, és tényleg egy összefonódó fogaskerékszerűen összekapcsolódó naptárrendszerből állt, amely tényleg nem csak az időt mutatta, a jövőt mutatta, hanem a rituálit és a vallási idézést is bele tudták kombinálni. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg összetett és emberi mértékben tényleg izgalmas alkotása volt az ember, és ennek is ebből a szempontból tényleg lehetünk rá büszkék, és ez a mai nap azért is különleges, mert pont ma vette kezdetét időszámításunk.
1: És lehetséges, hogy a világvégét azért nézték el, mert hogy ezt a naptárat csak meg kellett volna forgatni, megfordították volna, és onnantól kezdve kezdődik az újabb 5140 éves periódus. Tehát mint ahol otthon is átforgatjuk, hogy ezt az örök naptárat veszük, onnantól kezdve ki tudjuk számolni bármelyik év, bármelyik napja milyen, milyen adott hétköznapra vagy ünnepnapra esett.
0: Megyük is tovább Mester Lászlóval, folytatjuk majd a beszélgetést, a minden igaz a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka fogadta el felkérésüket, vele jövünk majd zene után. A háttérben a Curtis és Charlie-nek el, ez pedig a Maradunk végig.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, 10 óra 45 perc van, megyünk is egy újabb kapcsolással.
2: A vonal másik végén köszöntjük Mester Lászlót, a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát. Сьогодні з нами на зв'язку László Mester, командир Reformáckai Dobrovolcsai Pozsezsnai Komandé, Szela Vári. Áldás békességet, hall-e bennünket?
3: Áldás békességet, igen, hallom, jó napot kívánok, áldás békességet minden kedves hallgatónknak.
1: Egyre több esetben számolhatunk be tűzesetekről, és talán a legfontosabb ilyen tételemet, hogy megyei szinten tűzveszélyre hívják, kritikus tűzveszélyre hívják fel a figyelmet a szakemberek, amellett a személytelepeknek a tűzkérdése jelentős. Ungváron, Beregszázban, és még sorolhatnánk ezt a listát, ahol egyre sűrűbben jelenik meg ez a problémakör. Talán kezdjük ezzel a beszélgetés időrendi sorrendben. Mitől sajátos, hogyha egy személytelep kap lángra? Miért történik ilyen lassan az oltás, és miért lesz újra kialakulóban ugyanaz a korábban beoltott tűzfészek?
3: Hát a személytelep oltása az egy nagyon problémás kérdés a tűzoltók számára. Egy az, hogy a szemét vastagsága nagyon nagy tömegekben van felhalmozva, a nagyon gyulékony anyag, kócsak, papír, stb. És a személytelep oltása ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés amiatt is, mert a levegőben rengeteg veszélyes anyag keletkezik, az oltás körülményei elég bonyolultak. Szemétdomb kérdés, ez mindig egy nehéz kérdés volt a tűzoltók számára.
2: Mi az, ami leggyakrabban okként szerepel? Itt valamiféle öngyulladásról van szó, vagy sok esetben emberi tevékenység, mulasztás, ami közre játszik?
3: Hát, ezt így megállapítani nagyon nehéz. Akár lehet egy öngyulladás is, mert ugye tudjuk, ha nagyon nagy forróság van, egy akármilyen üvegpalackból is keletkezhet egy úgymond egy nagyító, egy fókuszáló, és az képes akár egy öngyulladást is gerjeszteni, de olyan is lehet, hogy egyszerűen a szemetes autó, amikor kiviszi a szemetet és leönti, és abban valaki már otthon előtte valamit meggyújtott, és kikerülhet a kocsival, és az ott fog lehet órákig, lehet napokig akár évelődni, ebből is könnyen kialakulhat akár egy szeméttelep tűz. Ez rengeteg ok jöhet számításba.
1: A gázok, amelyek jelen vannak, egyébként is gondot okoznak a személytelepeknek a éves tárolása szempontjából, mert ugye hát hiába egymás rakódik, mint minden más, valamifajta gázokkal próbál lebomlani. Ezek megjelennek a tűz esetében?
3: Persze, hát hogy ne jelennének? Hát persze, a tűz esetében megjelennek. Hát a személytelepeket, ezt tulajdonképpen kategorikusan tilos is lenne a kollégáinknak légzőkészülék nélkül oltani, mert rengeteg veszélyes anyag, rengeteg veszélyes gáz kerül a légtérbe, amit mi nem is tudunk. Rengeteg veszélyes anyag, nagyon sok. Ugye maga a kócs, a gégés, az már egy maró, egy csipő hatású, az nagyon figyelni kell a szélirányt, hogy a szélirány meg ne változzon, nagyon körülményes az oltás. Egy megváltozó szélirány akár tragikus problémákat is okozhat. Nagyon figyelni kell a szélirányra, nagyon figyelni kell, hogy az mindig háttérből fújjon, hogy a füstöt úgymond így is nehéz, de a füstöt mitülő mindig elfelé távolítsa. Úgy kell pozíciót foglalni, hogy mindig elfelé vigye tőlünk a füstöt, mert ha ránk hozza, az oltás lehetetlenné válik.
1: A beregszászi személytelepre is jellemző, hogy ami az ungvárira is, hogy gyakorlatilag napokkal később is folyamatos munkát igényeltek a tűzoltók szempontjából. Füstölés, illetve sok esetben újra nem is a nyílt láng, de azért a füst jelezte, hogy valami még izzik valahol a mélységben.
3: Hát igen, mert ott megint visszatérve a személytelepen a vastagságra, a szemét vastagságára, és az ugye hiába felső réteget beoltjuk, az még utána szivárog szépen csendesen az a tűz lefelé, és akár 2-3, akár 5 méteres mélységben is képes újraindulni, újragyulladni. Ezt a beregszászi kollégák nagyon jól megoldották, felügyelték, mihentek egy gyulladás volt, rögtön oltották, több napon keresztül, ez másképpen szinte megfékezhetetlen. Még egy módja van, ha van egy nagyon jó mezőgépünk, egy bulldozer úgymond, és akkor megpróbálni csendesen őket földdel befelé, elmenni tőle a levegőt, úgymond földdel bedúrni, elmenni tőle a levegőt, hogy ne tudjon újra gyulladni.
2: Általánosságban véve Kárpátalján jelenleg tűzgyújtási tilalom van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi az, amit a lakosságnak szabad, mi az, amit nem szabad, mi az, amit otthon megtehet, és mi az, amit a nyílt környezetben megtehet?
3: Hát nyílt környezetben semmiképpen ne gyújtsunk tüzet nyílt környezetben, mert egyszerűen ott felügyelet nélkül Isten őrizzen tüzet hagyjunk, nyílt környezetben nem. Otthon felügyelt körülmények közt mindenkinek van a kertben egy kis, aki kertészettel, mezőgazdasággal foglalkozik, egy kis hulladéka, azt ad, ha egy szépen egy kupacba összerakja, felügyelve, és eltakarítva körülle, eltakarítva a gyulékony anyagokat, mi véleményünk szerint, az én véleményem szerint óvatosan el lehet égetni felügyelet mellett. A saját udvarunkon is felügyelet mellett el lehet égetni. Természetben semmiképpen nem.
2: Melyek a leggyakoribb problémák vagy hibák, amelyeket, hát hogy is mondjam, tűzoltóként úgy észrevesznek, akár egy tűzeset kapcsán, akár csak így, ahogy a világot jár, és azt mondja, hogy hát azt ott nem jól csinálják.
3: Hát nagyon nagy dolog az emberi felelőtlenség. Az emberi felelőtlenség, most is Várjában volt egy tűzesetünk, 36 hektár aratatlan termény, és az út valamilyen oknál fogva, az útszél valamilyen oknál fogva feltudott. És nem gondol arra, hogy akár egy eldobott cigarettacsik, mert ott kevés jármű jár, de akár egy eldobott cigarettacsik is annak a bizonyos földterületnek megpecsételheti a sorsát. És ezzel együtt a gazdájait is, mert az nagyon-nagyon jól tudjuk a mai körülmények közt, a mai mezőgazdasági állapotok közt, mit jelent 10 hektár termés már, mikor kész termés, arató termést elveszteni.
1: Beszéljünk az ingatlan tüzekről, éppen ma reggeli hírekben is be volt számolva arról, hogy közel hozzánk egy újabb családi ház kapott lángra, a melléképületből terjedt át a nagyházra a tűz, a szomszédok mentették meg a bent élő ember életét. Mik ebben az esetben, mik a visszatérő problémák? Az elektromos rendszer? Vagy ugye most nem igazán fűtünk fával, vagy az elektromos rezsó, vagy nem tudom, a melegítő nincs jelen, mint téli időszakban. Most mik a legtöbb problémát az okok szempontjából, mik okozzák?
3: Hát az okok szempontjából még mindig első helyen szerepel az én belátásom szerint az elektromos zárlat, a régi vezetékek, nem karbantartott vezetékek, nem szakszerűen felszerelt vezetékek. Ez még mindig az első helyen vannak sajnos a tűzesetek szempontjából, mert ugye most nem fűtünk télen egy kéménytűzözi, az természetes, mert téli időszakban fűtés idején egy természetes, egy kéménytűz, de mostan szerintem a vezető ok az a rövid zárlat, a nem megfelelő vezeték. Na, melléképületben előfordulhat akár, hogy valahol a gazda valahol rakott egy kis tüzet, egy kis szellő megfújta, egy parazsat valahol bevisz, és az képes ott órákig, fél órákig, órákig szépen ott magának érvelődni, és akár ebből is kialakult egy elég komoly probléma.
2: Ez a nyár a többi nyárhoz képest mennyire megterhelő, mennyire veszik észre azt, hogy megemelkedett a tűzeseteknek a száma?
3: Hát a mi csapatunk az idén, nem mondhatnám, hogy többet vonultunk, mint eddig. Ilyen általános, nem lett több esetünk, úgymond ilyen általános vonulás. Ahogy nézegetem a fűzetemet, ilyen általánosak a vonulási számok.
2: A mostani nyár elég komoly problémát okoz a vízkészletekben, legalábbis sokan panaszkodnak arra, hogy nincs víz. Ugye az oltásnak az egyik legfontosabb eszköze a víz. Ez a tűzoltást mennyire érinti jelenleg?
3: Hát jelenleg ez a tűzoltás sajnos nagyon érinti, mert több olyan pontunk van, amikor mi megalakultunk, mi barátainkkal körüljárogattuk minden községet, hogy hol tudunk újra tankolni, mert nekünk az újra tankolás a legelső szempont. Ha mi kivonulunk, kikacsálunk magunkból a vizet, nekünk utána vissza kell tartalékolnunk, mert 2-3, akár 5 fecskendő vízre is szükségünk lehet, és sajnos az a tapasztalat, hogy leestek a folyókba a vízszintek, megközelíthetetlenné váltak a pontok. Amikor a Muzsai hegyet is oltottuk, például Váriba jártunk tankolni, mert ott is van egy úgynevezett kis horgászdó, egyszerűen nem lehet megközelíteni. A leesett vízszín miatt nem tudjuk újra tankolni a fecskendőt. Ugyanez a jellemző a tűzoltó gödörökre. Hiába meg lettek tankolva, minden elszivárog, elmegy, nagyon-nagyon problémás a víz utántöltés a mai napon.
1: A tűzoltógödröket hogy kell elképzelnünk? Vannak olyan vízzel megtelített medencék, amelyben a tűzoltók vizet tudnak felvenni vész esetén?
3: Persze, hát az a régi úgymond rendszerben ez kötelező volt óvodák, iskolák részére, ahol több gyerek, vagy több, most nem tudom pontosan a számát, hogy mennyi embertől több tartózkodik abban a helyiségben, akkor kötelező volt az ők számukra a tűzoltó gödör. Pozsárné volt a jó. A vári iskola területén van egy 60 tonnás, az egyházi és az állami oda területén megint csak van egy 30 tonnás, kint a régi TS területén, a Kólosz területén megint csak van egy 30 tonnás nekünk bázisunk Váriba. Ezt régen kötelezték a közoktatásban, bárhol az ilyen közintézményeknél, ez kötelező volt, kórházaknál, a Beregszászi kórház területén tudom, hogy van ilyen tűzgödőr, amiből úgymond újra tudjuk rankolni a fecskendőket. Mert ugye nálunk nagyon gyenge még a központi tűzcsaprendszer, ezt a külföldi kollégáink elég nehézen értik meg, mert magyarázzák nekünk, hogy kell így, meg úgy csatlakozni, de mondom, az a baj, mikor nincs a tűzcsap. Ott kezdődik a baj. Ők náluk ez idegen, ők ilyet nem tudnak, hogy most gödörből szívni, meg most folyóból, ilyenből.
1: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, adásidőnk végéhez érkeztünk. Sok erőt és áldást kívánunk a munkájukhoz, és kevés bevetést itt vidékünkön.
3: Köszönjük szépen az egész csapat nevében, áldás békességet minden kedves hallgatóknak ismét. Viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Lászlóval, a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság parancsnokával beszélgettünk.
1: 10 óra 55 perccel megyünk is utána, tovább a reklámmal, aztán ugorít vagyunk az FM 92.1 műsorán.
0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол а столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt, már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látáskorrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13-го.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
13: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
14: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
15: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-404-07. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
18: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
19: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 11-én, kedden. A mikrofonnál Antal István és Répási Eszter.
20: Радіослухачам вітання. Сьогодні 11 серпня, вівторок. З вами Рейпаш Ястер та Антал Іштван.
19: Idén is lehet jelentkezni az első lépés szociális programra, amelyet a Pro Agricultura Carpatica, Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány hirdetett meg kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő kárpátaljai magyar családok számára. A program célja, hogy segítséget nyújtson életképes családi gazdaságok létrehozásához és beindításához. A jelentkezéshez többek között családi összetételről szóló igazolásra, személyi okmányok másolatára, a gyermekek tanulmányairól szóló igazolásra, indoklásra és gazdálkodási tervre van szükség. A pályázatokat augusztus 10-től szeptember 18-áig lehet benyújtani. A programmal és a jelentkezéssel kapcsolatban az Alapítvány Beregszász irodájában, valamint a falugazdászoknál lehet további információkat kérni. Adta hírül a proagri.org.
20: Цього року знову можна подати заявку на участь у соціальній програмі «Перший крок», яку оголосив благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» для закарпатських угорських сімей, які виховують неповнолітню дитину або дітей. Мета програми – допомогти сім'ям створити та започаткувати життєздатне сімейне господарство. Для участі необхідно подати, зокрема, довідку про склад сім'ї, копії документів, що посвідчують особу, довідку про навчання дітей, коротке обґрунтовання участі у програмі та план ведення господарства. Заявки приймають з 10 серпня до 18 вересня. Детальну інформацію про програму та умови участі можна отримати в офісі фонду в Берегові. Також у сільських агрономів. Про це повідомляє proagri.org.
19: új kíméletes szívkezelést végeztek el első alkalommal Kárpátalján. A Kárpátaljai megyei kardiológiai és szívsebészeti központ orvosai egy vele született szívhibát úgy szüntettek meg, hogy nem kellett felnyitni a beteg mellkasát. Az orvosok egy apró szúráson keresztül jutottak el a szívhez, majd egy speciális eszközzel lezárták a szív két ürege közötti rendellenes nyílást. A beavatkozás körülbelül fél órát vett igénybe, a beteget pedig már egy-két nappal később hazaengedték. A szakemberek szerint az eljárás nagyon hatékony, és nagy előnye, hogy a betegeknek nincs szükségük hosszú felépülésre. A kezelés mostantól Kárpátalján is elérhető, így az érintetteknek nem kell más régiókba utazniuk, közölte a mukachevo.net.
20: На Закарпатті вперше застосували новий менш травматичний метод лікування вади серця. Лікарі Закарпатського обласного центру кардіології та кардіохірургії усунули вроджену ваду серця без розтину грудної клітки. Через невеликий прокол дісталися до серця та за допомогою спеціального пристрою закрили отвір між його камерами. Процедура тривала близько 30-60 хвилин, а вже через 1-2 дні пацієнта виписали додому. За словами фахівців, метод є ефективним і не потрібним. Потребує тривалого відновлення. Відтепер таке лікування доступне і на Закарпатті. Тому пацієнтам не обов'язково їхати до інших регіонів. Пише mukachevo.net.
19: Forró víz okozott égési sérüléseket egy 5 éves kisfiúnak a Szolyvai járásban. A gyermek véletlenül magára öntötte. A helyszínre a sürgősségi mentőszolgálat egyik egysége érkezett, amely ellátta a kisfiút és stabilizálta az állapotát. A mentők első és másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület mintegy 14%-át érintették. A gyermek bal karja, mellkasának bal oldala és bal lába sérült meg. Az első segélynyújtást követően a kisfiút a Szolyvai járási kórházba szállították további kezelésre, adta hírul a 103 Zakarpattyá. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy égési sérülés esetén ne használjunk olajat, krémet, tejfölt vagy más házi praktikákat. Az érintett testrészt körülbelül 20 percig hűvös folyóvízzel kell hűteni. Ha gyermek szenved égési sérülést, mindenképp kérjünk orvosi segítséget.
20: На Смілявщині 5-річний хлопчик отримав опіки окропом. Дитина випадково вилила на себе гарячу воду. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала хлопчику необхідну допомогу та стабілізувала його стан. Медики діагностували термічні опіки першого-другого ступеня, які охопили близько 14% поверхні тіла. Постраждали ліва рука, ліва половина грудної клітки та ліва нога. Після надання допомоги дитину доставили до Смілявської районної лікарні, пише 103 Закарпаття. Медики нагадують, при опіках не можна використовувати олію, креми, сметану чи інші домашні засоби. Уражене місце потрібно охолоджувати прохолодною проточною водою близько 20 хвилин. А якщо постраждала дитина, обов'язково звернутись по медичну допомогу.
19: Ukrán tűzoltók segítettek megfékezni egy erdőtüzet Franciaországban. A lángok mintegy 1 hektárnyi erdőterületet érintettek, és a nagy hőség, valamint az erős széllökések miatt a közeli település felé is tovább terjedhettek volna. Az oltásban az ukrán katasztrófavédelem összevont egysége vett részt 6 tűzoltóautóval. A levegőből 3 francia légijármű, 2 repülőgép és 1 helikopter segítette a földi egységek munkáját. A tüzet sikerült teljesen megfékezni, így a lángok nem terjedtek tovább az erdő belseje, illetve a közeli település felé. Korábban Ukrajna 70 tűzoltót és 15 járművet küldött Franciaországba, hogy segítséget nyújtson a kiterjedt erdőtüzek elleni védekezésben, írja a korrespondent.net.
20: Українські рятувальники допомогли зупинити лісову пожежу у Франції. Вогонь охопив близько 1 гектару лісу та через сильну спеку й пориву вітру міг поширитися в напрямку населеного пункту. До гасіння залучили зведений загін ДСНС України, 6 автоцистерн. З повітря українським та французьким рятувальникам допомагали 3 французькі повітряні судна, 2 літаки та гелікоптер. Пожежу вдалося повністю ліквідувати. Рятувальники не допустили поширення вогню глиб лісу та до населеного пункту. Раніше повідомлялося, що Україна направила до Франції 70 пожежників та 15 одиниць техніки для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, повідомляє correspondent.net.
4: Прогноз погоди.
18: Az időjárásról.
19: A levegő hőmérséklete ma is nyáriasan meleg, napközben 30-34 fok között alakul, csapadék nélkül. Felhívjuk a rádióhallgatók figyelmét, hogy amennyiben tehetik, a legmelegebb órákban, délelőtt 11 és délután 15 óra között ne tartózkodjanak közvetlen napsütésen.
20: Сьогодні повітря також буде по-літньому теплим. В день температура становитиме від плюс 30 до 34 градусів без опадів. У найспекотніші години приблизно з 12 до 16 години за можливості уникайте тривалого перебування. харчування під прямими сонячними променями.
19: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
20: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
18: Hírekat hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
18: Спорт хірек következнек.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Kereken 11 óra 18 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. A különkedés Kendi adása egészen 12 óráig vagyunk, mert ez pedig a második óránk. Én úgy ígértük, jövünk egy újabb rovattal, ez pedig a kitekintő.
3: Érdekességek a nagyvilágból.
2: Egyre több alkalommal találkozunk humanoid robotoknak a világával, és egyre több videó készül arról, hogy mennyire ügyesen mozognak, mennyire szépen néznek ki, vagy éppen mennyire nagy segítség lesz majd az emberiségnek a szolgálatában. És egy igen érdekes forgatókönyvvel szeretnénk folytatni, hogy mi lesz majd, amikor olyan szinten jutnak a mesterséges intelligencia és az annak tudatában lévő robottest, amikor majd a családainknak a részeseinként tudnak ott lenni egyfajta családi asszisztensként.
4: Igen, amikor már nem csak egy animációs filmnek a részeként látjuk azt, hogy teljesen be van építve, és éppen nem a családnak a vezeték nevén szerepel, vagy éppen valamilyen sci-fi sorozatból vesszük elő, és esetleg még csak a jótékony formáját, tehát nem is az, hogy az ember ellen fordul. Meg hát ugye folyamatosan felmerülő kérdés, főleg a mostani mesterséges intelligencia világában, ami egyébként egy nagy nyelvi modell, tehát nevezzük nevén a dolgokat, hogy melyik azok a dolgok, melyik azok a funkciók, amit az embertől, hát hogy is mondjam, át tud venni a szónak a pozitív értelmébe, hiszen akkor az embernek talán nem kell annyi erőt kifejteni, vagy mi van akkor, hogyha az ember a saját funkcióját, vagy a saját munkahelyét emiatt veszíti el?
2: Igen, az bizonyos, hogy egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet a gyári ipari munkában, alkatrészek összeszerelése, csomagolás, logisztika. Látunk olyan kínai gyár telepet, logisztikai telepet, ahol nincsenek emberek, gyakorlatilag robotok, kis drón robotok mozgatják a hatalmas nagy tonnákat jobbra balra fent lent. Aztán különböző olyan telepeken, ami veszélyt jelent mondjuk az ember számára, de mondjuk a háztartás szempontjából is a takarítás, port törölnek majd, felmosnak majd, rendet raknak a szobákban, elmennek vásárolni. Láttunk már olyan konyhát, ahol robotkar főz, és ez már jelenben van, igen, van már ilyen, és előbb-utóbb az idősek, illetve a családtagjak ápolásában az emelés-mozdítás funkcióban biztosan tudnak majd segítségre lenni, de előbb-utóbb az egészségügyben a betegápolás szempontjából is nagyobb terület fognak nyerni a különböző tervek szerint. Ebbe az irányba igen erősen megmozdultak a fiatalok, azaz a robotok.
4: Igen, illetve hát ugye utána való másik nagy lépcsőfok, hogy mikor következik el, vagy bekövetkezik egyáltalán, hogy például robotokra bízzuk majd a gyermekeink oktatását. Bár tény, hogy a különböző oktató programok, amelyek mesterséges intelligencia alapúak, elég hatékonyak tudnak lenni, de azért valljuk be őszintén, hogy a gyermekeknek az oktatása az több, mint csak a tudásnak az átadása. Az iskolában, az iskolai környezetben a gyermeknek a fejlődése, a szocializációja, erkölcsi rendje is kialakul, vagy kialakulhat.
2: Hát gondoljuk bele, hogy nyelv oktatás szempontjából a ChatGPT, azaz a mesterséges intelligencia különböző nyelvezetben igen sokat tud segíteni arra, hogy figyelj, itt egy szó, hogyan kell ragozni, hogy csináljunk gyakorló feladatot, sőt, ha kell, akkor még játékosabban is átvehetjük. Mármint, hogy ebből a szempontból ilyen jellegű dolgok már jelen vannak az életünkben. Ha ezt most egy testbe tesszük bele, és odaadjuk a gyerekünknek, akkor ő lesz majd a nyelvtanárnője, vagy éppen ha van a kezelába, akkor a kung fu tanár. Is, mert miért nem tudna kung fu edzéseket tartani, mondjuk egy ilyen mesterséges robot. Ez is a jövőben.
4: Hanem ugye elméleti a kérdés, hogy miért nem elég ahhoz egy számítástechnikai eszköz, miért kell ennek, tehát hogyha valóban egy nyelvnek az elsajátítására van szükség, akkor kell, hogy ennek a számítógépnek, vagy ennek az egységnek, ennek a robotnak legyen keze, vagy lába, vagy elég, hogyha most is csak egy mikrofonon keresztül halljuk a hangot, amit generál, talán éppen úgy, ahogy most a kedves hallgatók, bár itt élő emberek szólnak. Tehát miért kell ezt például humanoid robotba csomagolni? Mondjuk igen, egy karate edzés az már attól több vizualitás kell, mint hogy csak az ember hallja, hogy mi is hogyan történik.
2: Írjátok el véleményt a témakörben, mit gondoltok majd a témáról és a humanoid robotok a fejlődéséről, szerintetek milyen szinten csatlakozik be majd a hétköznapi életbe a közeljövőben. 11 óra 22 perc van, ebben az órában is meghívott vendéggel szeretnénk folytatni, kicsit autentikusan a földhöz ragadva az aratás lesz a témánk kapcsán, szakértőt várunk a stúdió kerekasztalához.
4: Aki nem lesz más, mint Huszár Tibor mezőgazdász.
2: Érdemes velünk tartani, jövünk vissza zene, reklám után.
5: Reklám na Rádió Puls FM.
6: Reklám.
5: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
6: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050-767-76-23.
8: Психологіяй сактаначчадаш, психоаналітикуш терапія, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
12: Хочеш декоративних рибок?
11: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
12: Та ну, такого не буває?
11: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
13: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
14: 10 halakat szeretnél?
13: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
14: Ugyan ilyen nincs.
13: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
14: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
13: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
15: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
17: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
18: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
19: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
20: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
21: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
22: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
23: Рекламу спойлер.

0: 11:33 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedes műsorosztól, ez a kedélyes, meg egészen 12 óráig vagyunk vagytek. 095-7097-0956-as SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérdekű információkat, és persze akár van mód nálunk az éteren keresztül hirdetni is, mondok egy telefonszámot hozzá, 066-784-9950, ha terméket szolgáltatásod van, akkor nyugodtan keresd bátran bennünket, örömmel segítünk a hirdetésben. A rádió hirdetés összealakításában, illetve magában a csomagnak a kialakításában is. És akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Huszár Tibor agrármérnököt. Szóhadnyiz nami usztúgyi, Tibor Huszár, agroinzsenár. Köszöntük műsorunkba.
2: Köszöntelek én is benneteket és a kedves rádió hallgatókat.
0: Hát az aratás gőzerével zajlik, akkor most azért már, ha valaki helyben sétálni a táblák között, akkor láthatja, hogy a jelentős munka már túl vagyunk ezen, ami azt jelenti, hogy a kalászosoknak a értékelését meg lehet tenni. Milyen évet zártunk ebből a szempontból meglátásra, szerint itt Kárpátalján?
2: Hát a tavalyi évhez képest mindenképpen elmaradt a termés átlag. Óriási az aszály, sőt, még a tavasszal nem is látszott, hogy a tavaszi, tehát a téli kitelelés után még szépnek mondhatók voltak a vetések, de majd mondhassuk úgy, hogy úgy maradtak. Tehát a csapadék hiány miatt így a műtrágyázás is elég szakaszosan zajlott, a lomtrágyázás is, tehát óriási a meleg.
0: Ilyen azt hittük, hogy egyébként a hatalmas hóesés meg a hómennyiség azért jó alapot ad majd a következő szezonnak?
2: Hát persze. Hát, sőt, a tavalyi év az egész jó volt kalászos szempontból, a téli csapadék, tehát a január-februári hónapban mindenki nagyon bizakodott, hogy most ez még jobb év lesz, tehát erre mutattak az irányjelzők. Tavasszal bizony azért, tavaszi szárosságban már mindenki kezdett kételkedni, hogy ez azért közel se lesz a tavalyi évnek a szaldója megközelítve.
1: Ilyenkor a kultúra nem fejlődik ki, ilyenkor nincs kellő mennyiségű szem magában, a virágban, a szemnek a nagysága nem éri el. Hogy áll ez össze? Tehát miért lesz majd kevesebb?
2: Itt minden összefügg mindennel, tehát virágzáskor se kaptunk elég esőt, nagy volt a szárazság, így nem volt olyan a szem kötődés sem. Ami megkötődött, az sem tudott szépen kifejlődni, mert ahhoz is szükség van azért valamilyen szintű csapadékra. Próbálkozunk azért lomtrágyákkal pótolni legalább a tápanyag utánpótlás, mert ugye kevés csapadékkal egy összefügg az is, hogy nem tudja úgy gyökéren keresztül felvenni a tápanyagot sem. Tehát a tápanyag felvételt is toppolja ez a száj. Kevés volt, nagyon kevés számok voltak a kalászban. Többé-kevésbé a kalász kifejlődött, csak félig üresen maradt.
1: A kalászosok az egy gyűjtő fogalom, nagyon sokféle növény tartozik hozzá. Hol van a legnagyobb gond, hol az, ahol még azt mondhatnánk, hogy viszonylag elviselhető a termés?
2: Az árpa az hamarabb szokott virágzani, és más időszakba kötődik, mint a búzafélék. Az árpa termése, hozom az még, azt mondom, hogy többé-kevésbé reális volt. A búzája volt az egy elenyészően gyengébb, a tavasziak nagyon kevés helyen sikerültek, tehát az ab is a tavalyi 3-4 tonnához képest most csak 2,5-3 tonnát jó indulattal tudott, amelyik tábla szépnek mondható volt. A búza is szerintem a 30-40 mázsán állt meg legjobb, legszebb táblákba, úgyhogy tavaly volt 60-70. Az árpafélék azok ilyen 30-40 mázsa körül volt most. Hát az is 5-6 tonna illik, hogyha már az ember csinálja.
0: Talán a legfontosabb kérdés minden évben a maga az értékesítésnek a matematikája, mert ugye lehet kevés, akkor általában jobb ár szokott lenni, ha sok van, akkor meg hiába nagyon sok van, de ha gyengébb az ár, akkor szinte sok esetben az sem viszi előre a gazdát. Most mi a helyzet? Sokkal kevesebb termék, még feltehetőleg nagyobb ár van.
2: Még a tavalyi árat se éri el, sajnos jelen állapotban, mert a belső piac az elég teli, tehát ott nagyon szép termésekről beszélnek, hát most a valóság alapját nem tudjuk. De az értékesítés most a tavalyi árhoz képest 30%-kal lejjebb van. Odesszába talán nem működnek a portok a háború következménye miatt, és így a gabona export az ugye most megállt. Ilyenkor ugye felvásárló piacon van egy kis pangás, akinek van raktárja, az mélyen áron alul értékesített vásárol, és majd ha lesz kihordás, akkor majd értékesít. Hát most is a kisgazdaságok szívják meg, úgymond, hogyha mondhatom így. Tehát aki tud raktározni, az próbál időt nyerni, aki nem, az viszont olyan áron adja, ahogy most viszik.
1: A mostanában tapasztalható, úgy értem az elmúlt hetekben tapasztalható, én mit tudom, a szélsőséges időjárás,

0: a tengeri az, amely egy örök kérdés, amely mindig várat magára, most hogy áll?
1: A kukorica is, vannak olyan táblák, amik szépnek mondhatóak, vannak olyan táblák, amik már feladták a harcot ezzel a hőséggel.
0: Ez mit jelent?
1: Hát, hogy azokról nem valószínű, hogy kell lesz betakarítani, vagy csak azért, hogy meglegyen a neve, hogy le van aratva, és átelelünk benne egy-két csövet.
2: Tehát ilyenkor gyakorlatilag száraz kórókat képzeljünk el?
1: Hát ami most kisárul, azt le se kell leszaratni, azt csak lemulcsozni és bedolgozni a talajba. Ha most, én már láttam ilyen táblát, sajnos nálunk is, eleinte még csak Magyarországon találkoztam ilyennel, hogy ennyire ki tud sárgulni a kukorica nyáron, és már most itthon is láttam sajnos.
2: Tehát ez nem azt jelenti, hogy a táblában egy-egy ilyen növényt látunk, hanem konkrét táblákat képzeljünk el.
1: Így van, tehát szinte októberi sárgaságból pompázik már, olyan is van.
2: Itt mennyire volt hatással az, hogy valaki később vagy esetleg korábban vetette el a magokat?
1: Aki később vetette, azoknak még nagyobb az esély, hogy most kiszárad, mert ugye a kukoricánál is megvan az a fenofázis, hogy milyen időszakban nyomja ki a, mikor virít, mikor nyomja ki a csövet, és az a kukorica még most kezd csövet nevelni, az biztos, hogy nem fog tudni ebbe a szárazságba. Az, amelyik már ezen túl van, tehát bekötődtek a szemek, ott lesz termés, természetesen kevesebb, mivel nem tudnak kifejlődni szépre a kukoricának. Apró magok lesznek, ebből kifolyólag a termés átlag is bőven a várható, vagy az elvártnál alacsonyabb lesz.
2: Ez a helyzet mennyire van kihatása majd a vetőmagokra? Tehát mennyire abból a termésből vagy betakarításból állítják majd elő a vetőmagokat, vagy a vetőmagok azok inkább importról érkeznek? Hogyan működik ez a rész?
1: A vetőmag az egy teljesen másik történet, mert ott a vetőmag előjátással foglalkoznak, ott biztos vagyok benne, hogy az öntözés is ki van dolgozva, mert abban még több pénz van. Tehát azt nem lehet a véletlenre bízni, hogy most kiszárad vagy se nem. Ott rengeteg a kézi munka benne, ott címerezik, válogassák. Betakarítás után, betakarítás sem szemesen történik, hanem csövesen. Aztán viszik feldolgozóüzembe, ahol lefejtik, szárítsák, kalibrálják, az egy óriási munka, az egy teljesen másik történet, ott biztos, hogy öntöznek. Vagy locsolnak, vagy valamilyen formában a csapadékot pótolják.
2: Egyik közkedvelt és szép kultúra legalábbis, amikor utakon járunk, és olyan szemed gyönyörködtető a napraforgó. Hogyan állunk most ebben?
1: Napraforgó még egyenlőre egészen jó bírja ezt a hőséget. Biztos, hogy nem tudott olyan szép kalapokat nevelni. De most ez megint attól függ, melyik régióban én inkább a miénket látom. Hát azért bízunk benne, hogy a 2,5-3 tonnát el fog érni, amíg szép. Amíg időben volt vetés időben ki tudta ő is nevelni a kalapokat. Hát nem, én nem bízok benne, hogy legalább a napraforgó sikerül valamilyen szinten.
2: Az mikor derül ki? Tehát most augusztus közepén járunk, mikor van annak a reális aratása?
1: Magyarországon vannak olyan helyek, ahol már megkezdték a héten a napraforgóratást. Nálunk azt gondolom, hogy még egy hónap minimum, amíg odaérünk, hogy aratni lehessen. Még zöldek a napraforgók, még nem kezdtek el egyáltalán leszáradni, még az alsó levele is, úgyhogy még az még vegetációs időben még egy hónap, kettő is lehet. Ha most ígérnek csapadékot, mert már mint ígér megint az időjárás előjelzés, akkor neki is meghosszabbodik a vegetációs ideje, ha nem, akkor hamarabb következik bot is az aratás.
0: Mi lesz ennek a második műszaka a napraforgónak? Mi lesz belőle? Gondolom nem a helyi magfeldolgozókba kerül majd a piacra,
2: nem szotyola.
0: Elmagoljuk, hanem teljesen más cél.
1: Ezek a fekete... Az olajmagnak is hívják, tehát ez mindenki feldolgozásra kerül. Tehát ebből 99%-ban napraforgó olaj lesz.
2: Azoknak az értékesítése hogy történik? Vagy ez felvásárlópiacon úgy szintén?
1: Az olajos magoknak az elmúlt években az olajos magoknak a legjobb a felvásárlási indexe. Tehát van is rá vevő, van is rá piac. Sokkal jobban tervezhető, mint a gabonafélékkel, most azt tudom mondani. Hogy milyen lesz az ára, az meg majd kiderülhet. Tavaly egész jó ára volt, az elmúlt két évben duplájára emelkedett a napraforgó felvásárlási ára, de a napraforgó az ugye az így megint egy másik dolog, teljesen más a kultúra nevelése, mint egy gabonafélék, sokkal több odafigyelést igényel, mindenféle gyomfajtákra külön kell vegyszerezni, oda kell figyelni a gombabetegségekre, rovarkártevőkre, tehát sokkal nagyobb odafigyelést, és sokkal több munkát igényel, mint például egy zab, vagy egy árpaféle.
0: De ugye gyakorlatilag nem is lehet minden éven ezt használni, mert ilyen óriási

0: igeri a talajt nagyon.
1: Hát vetésforgóba kell mindent használni. Tehát a monokultúrát egyedül a kukorica bírja megfelelő technológia mellett, 5-6-7 évig is lehet egy táblán kukoricát termelni, talajfertőtlenítéssel, megfelelő rovarírtással, meg tápanyag utánpótlással. Az összes többi kultúrát mindenképp vetésforgóba kell vetni.
0: Van még egy furcsa, számomra furcsa mezőgazdasági növény, ez a szója. Egyre több parcellával, területtel találkozunk itt Kárpátalján vidékünkön is.
1: A szója nagyon jó, és én ajánlom mindenkinek beilleszteni a vetésforgóba. Ugye hidrogénkötő baktériumok vannak a tövén, a pillangós virágok családjába tartozik. Dusítsa a talajt nitrogénnel, ezáltal lazítsa is a talajt. Bármilyen kultúrát vetünk utána, szinte nagyon jó elővetemény, nagyon jó előkészíti a talajt. Szója is szereti, ha egyszerűen maga után van vetve például, de kukorica napraforgónak első osztály előveteménye. Az őszi kalászosok, na, én azt tudom mondani, hogy én nálam az is bevált. Azt, ez még vita tárgya, mert sokan mondják, hogy kalászos féléknek nem jó elővetemény. Én próbáltam, én nem tapasztaltam vele róla, rosszat nem.
0: És hol hasznosítják újra, vagy mi lesz a szójából?
1: Szójából
0: húspótlás, vagy...
1: Hát most azt én nem tudom, de olajnak viszik mindenféleképpen, tehát kisajtják belőle az olajat, extrahálják, vagy valahogy így nevezik, és úgy viszik külföldre is már nagyobb százalékba feldolgozva.
0: Az értékesítése mennyire gazdaságos hosszú távon, hogyan látja?
1: Hát ugyanúgy, mint a napraforgónak, azt mondom, hogy van rá vevő, tehát van rá érdeklődés, többé-kevésbé reális az ára is.
0: Ebben az esztendőben nem kell talán attól tartanunk, hogy a kutakon nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag, de azért az árát, ha megnézzük, akkor itt az aratás idejére hát elszabadult, mondhatjuk, hogy 90 felett van a dízelár, amely tényleg ijesztő. Ez hogyan sikerül ezt orvosolni, mennyire csapódik le az árképzésben, vagy csak elmenek egymás mellett, amit kéne érte adni, meg amit kapunk érte a piacon?
1: Hát így van, tehát abszolút nem nincs összefüggésben egyik a másik, a kevesebb marad természetesen megint a gazdálkodó zsebébe. Tavaszi gázolajárhoz képest a nyári időszakra visszább csökkent az ára, de most megint drasztikusan emelkedett. Tehát reméljük, hogy visszább fog menni, mert van hova neki, meg lenne is. Meg annyira a világpiaci ára sincs olyan magason most a kőolajnak, hogy ilyen magas gázolajárakkal kell, hogy dolgozzunk, de hát sajnos ez van.
0: Ez egy hektár megművelése szempontjából mennyi üzemanyag kell egy hektár, nem tudom.
1: Ez vált talajfüggő, de akár 70-80 100 literig is elmehet.
2: Elég komoly fogyasztás.
1: Ez az összes művelet
2: egybeadó. Tehát egy éves szinten körülbelül egy gazdálkodónak ennyivel kell kalkulálnia?
1: Hát én azt a 80 100 liter mondom, ez biztos, mert még abból sem mindig jön ki az ember, mert ugye vannak üres járatok, vagy valami gondból kifőleg vissza kell, be kell menni, ez minden üzemanyag. Tehát a 80-100 literrel illik kalkulálni.
0: Mi az, ami következőképpen megjelenik tevékenységképpen, hogy az aratás a kalászosoknál megtörtént, ilyenkor mi a? Megpihen a föld, megpihen a gazda, vagy mi zajlik a következő napokban, hetekben, hónapokban?
1: Hát a kalászosok betakarítását követően van a tarlóhántás művelet, amit nálunk nem mindenhol művelnek, használnak. Ez is vitatárgyát képezi, hogy ez most szükséges procedúra, vagy se nem. Nálunk mindenki még a szántás hívvel, ebbe a száraz időszakban viszont én is azt látom, hogy ha száraz a tavaszunk, akkor nem őszi szántott talajba vetett kultúra sokkal gyengébb. Tehát a szántással tudunk csapadékot, nedvességet raktározni a talajba, és ugye a tavaszi időszakban jobban meg tudnak indulni a kultúrnövények, ezáltal minél fejlettebb a nagy hőség idejére, annál jobban fogja vészelni a hőséget is. Tehát a tavaszi művelési talajok már most nagyon gyenge mutatókat mutatnak.
0: Kitartást kívánunk a következő napokhoz, hetekhez, hónapokhoz is, az értékesítésben is jó számokat, mert ez nagyon fontos, hogy a gazdáink meg tudjanak ebből élni, és a vidékünk ellássa magát ebből a szempontból. Sok erőt és áldást kívánok az értékesítésben.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Huszár Tibor agrármérnökkel beszélgettünk.
3: Reklama na Radio Pulse FM. Реклам.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Ugyanaz a havidíj.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
12: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
13: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
14: Місця провадження освітньої діяльності.
15: Місто Берегове,
16: село Велика Добронь,
17: селище Велок,
18: село Пейтерфолово,
19: село Малі Геївці,
20: місто Виноградів,
21: селище Вишково.
22: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
23: до 22 серпня.
24: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
25: 050-782-65-73.
26: 050-782-65-73.
27: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, VISK. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хол.

0: Persze, Radio Pulse. Mondd,
1: hogy lehet. 11:58 perc van, hölgyeim, és a fájó búcsú pillanat, az érkeztünk, kell kerekítenünk el itt a zárszóban.
2: És egy gondolatot engedjenek még meg a hallgatók. A mai napi születésnapostól, ugyanis ma 55 éves Csőre Gábor, Jászai Mari díjas színész. A gondolat tőle pedig így hangzik. Szeretek tanulni. Amikor tudós emberrel beszélgetek, az nekem olyan, mintha egy jó vastag könyvet olvasgatnék.
1: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ettől a mai adástól, maradjatok tovább az FM 92.1-en velünk. Üdvözöljük közben zárszóként Ibrát, aki Mosonmagyaróváról hallgat bennünket. Örülök, hogy itt vagy velünk, és mindenkinek további szép napot és jó rádiózást. Ez alkalommal Kogola István
2: és Bérta Zoltán.
1: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok! Császár előtt Lofti Begéhez, meg a Tiltott Szellem feldolgozása. Ezzel kerekítjük a műsort.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. A Beregszászi Református Gyülekezet presbiteri csendes hétvégét szervezett a Dédai tópartján, ahol a presbiterek családjaikkal együtt tölthettek el néhány napot közösségben, pihenéssel és lelki feltöltődéssel. A többnapos alkalomról, annak céljairól és tapasztalatairól mai összeállításunkban hallhatnak.
1: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. Egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: A közösség ereje az együtt töltött idő és a lelki feltöltődés állt annak a presbiteri csendes hétvégének a középpontjában, amelyet a beregszászi református gyülekezet szervezett a Dédai tó partján. A többnapos alkalmon a presbiterek ezúttal családjaikkal együtt vehettek részt. A pihenés, közös étkezések, beszélgetések és kötetlen együttlétek mellett az igei alkalmak és a lelki elcsendesedés is fontos szerepet kapott. A hétvége célja nem csupán az volt, hogy a gyülekezet szolgálattevői kiszakadjanak a mindennapokból, hanem az is, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, megerősödjenek a szolgálatban, és lelki erőt gyűjtsenek az előttük álló feladatokhoz. Elsőként Tarackközi Ferencet, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztorát kérdeztük arról, hogyan született meg a csendes hétvége ötlete, és miért érezték fontosnak, hogy éppen most szervezzék meg.
1: Hol tartották meg a rendezvényt? Miért tartották pont most, vagy az időzítés miatt? Néhány szót erről a rendezvényről.
2: Hát nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, ugyanis kb. egy hónappal ezelőtt említettem a presbitériumban, hogy a régi időkben a presbitériummal elvonultunk időközönként 3-4 napra, és akkor együtt át tudtuk beszélni a gyülekezeti életet, személyes beszélgetések voltak, és ez nagyon sokat jelentett annak idején, gazdagította a szolgálatot. Viszont nem kell arról beszélni, hogy milyen külső körülmények vesznek bennünket körül, idestova most már 6.-8. éve, Covid, utána a háború, és ez teljesen így elhalványult, és utána erről beszéltem, akkor ilyen alulról jövő kezdeményezés presbitériumban egy néhányan mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha most is szerveznénk ilyet, és ennek apropóján úgy éreztem, hogy ez valóban egy Istentől kapott indítatás, és akkor átgondoltuk, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Megkerestük először a Nagycsaládos Egyesületet, hogy elkérhetjük-e tőlük a parcellát a Dédai tó partján, és mivel pozitív volt a viszony, ezért megkaptuk, ebből kifolyólag oda tudtuk szervezni a presbiteri hétvégét. Ezúton is természetesen nagyon köszönjük a Nagycsaládos Egyesület vezetőségének, hogy ez hozzájárult, és elkezdődött a szerveződés, átgondoltuk, hogy mire is tennénk a hangsúlyt, és az fogalmazódott meg, hogy egyrészt mindaz, ami mindenkinek az életét terheli, a fáradtság, a megfásultság, az aggodalom, tehát hogy erre próbáljunk először egy testi választ adni, miszerint tópartján pihenni, együtt lenni, jól érezni magunkat, jókat tenni. Másik oldala pedig az, hogy lelkileg egy kicsit feltöltődni, ennek megfelelően igyekeztünk olyan témákat keresni, amelyek lelkileg erősítették az embereket. Például a szív, az első téma az volt, hogy mikor a szív elfárad, a következő téma az volt, amikor a lélek meggyengül, avagy a reménység mikor megkopik, és aztán a megújulás kérdése volt, és így azt gondolom, hogy először arra kerestük a választ, hogy milyen állapotban vagyunk, és aztán, hogy ebből hogyan lehet felállni, hogyan lehet megerősödni, és új erővel neki kezdeni a mindennapi életnek. Ugyanakkor az is színesített az egész alkalmat, hogy most nem csak a presbitériummal voltunk, hanem presbiter családokkal, így az a idestova 60-65 ember, ebből 25 gyerek volt, és ez egészen mássá színessé tette az egész alkalmat. Gyerekeknek külön program, illetve felnőttekkel előadások, beszélgetések, és ezúton szeretném megköszönni a Beregi Református Egyházmegyének, az Esperesének, Tóth Lászlónak a szolgálatát, Nagy Szabolcsnak, a Jánosi gyülekezet lelkészének, ők jöttek előadást tartani. És aztán estére mindig evangelizáció volt, és ezek segítettek abban, hogy kicsit feltöltődjünk, megerősödjünk.
3: Mint korábban már jeleztem és már említettem, ugye új tagokkal is bővült a presbitérium. Mennyire gondolja azt, hogy az ő életükben is ez egy változás, már mint úgy értve, hogy presbiterek lettek, részt tudtak venni ezeken, és persze az is kíváncsi lennék, hogy mennyire voltak aktívak ők ezeken a napokon.
2: Hát ugye ez mindig úgy szokott lenni, hogy aki valami újat kezd, az mindig aktívabb. Tehát a kezdeményezés is az új presbiterektől jött, és természetesen nagyon-nagyon nyitottak voltak, és a visszajelzésekből, meg a megtapasztalásaimból én azt mondhatom, hogy szerintem nagyon-nagyon jól érezték magukat. Az éjszakai beszélgetések valóban, tehát azok a kötetlen beszélgetések, azok szintén egy csodálatos színe az egész alkalomnak. Természetesen ilyenkor az ember meg is fárad, és másnap reggel kicsit nehezebb, de nem voltunk időhöz kötve, és amikor egy kicsit csúsztunk, az nem volt gond. De aztán, mivel ott volt a tó, tehát a víz mindig felfrissített, amikor már kicsit lankadt a figyelem, és akkor megint neki tudtunk ugrani, neki tudtunk vágni, és így én azt gondolom, az ő számukra is ez egy nagyon erősítő, bátorító volt, hiszem azt, hogy most egy újabb lendülettel ugrunk neki annak, ami itt Beregszászban, a mi látókörünkben van, közösségünkben van.

0: A csendes hétvége különösen fontos lehetett azok számára is, akik nemrég kapcsolódtak be a presbitérium szolgálatába. Az új feladatok ugyanis nem csak felelősséget, hanem új kapcsolatokat és együttműködést is jelentenek. A szervezésbe a gyülekezet tavaly megválasztott főgondnoka is bekapcsolódott. Arról, hogyan éli meg új szerepét, milyen változást jelent számára a főgondnoki szolgálat, és milyen feladatok várnak még a gyülekezetre nyáron, Birta János kérdeztük.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm én is a tisztelt rádióhallgatókat. Valóban egy olyan esemény zajlott a hétvégén, presbiter családok találkozója, kirándulása. Régebben a gyülekezet gyakorolta ezt, a presbiter családok mindig elmentek, vagy a presbiterek mindig elmentek egy ilyen összekovácsoló hétvégére. Ez egy kicsit más volt valóban, mert gyerekekkel, családokkal együtt kirándultunk. A Dédai tóparton egy sátorozós hétvége volt, ahol együtt főztünk, együtt pihentünk, együtt napoztunk, együtt fürödtünk, és megismerhettük az valóban újonnan megválasztott presbiterek családjait is. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Nagyon fontosnak tartom, mert hát ha egy gyülekezetben vagyunk, egy szolgálatban állunk, Isten szolgálatában, akkor tudjuk, hogy kikkel vagyunk együtt, ha gondunk van, ha nehézségünk támad, kikre támaszkodhatunk ebben az ügyben, abban az ügyben. Ezért szervezte a vezetőség Taraszkozi Ferenc tiszteletes ezt a hétvégét, és én úgy gondolom, hogy valóban nagyon hatásos volt az én számomra legalábbis az, mert voltak olyan beszélgetéseim, amikor közelebb hoztak egy-egy presbiterhez.
2: Mennyire másképpen kezelte akkor, és mennyire másképpen kezelte most ezt a helyzetet? Érződött egy kicsit azért az, hogy egy másik pozícióban van?
1: Hát picit úgy gondolom, hogy nagyobb a felelősség. Hát gondnokként a vezető lelkészünknek a jobb keze kell, hogy legyek. Addig voltam, most értsék jól a csak presbitert, hogy addig egy presbiter voltam a 24 között, most pedig ott kell, hogy legyek a vezető lelkészem és a presbiterek között, hogy összhangot teremtsek, így látom ezt most. A fő feladatunk, hogy beleszóljak, a fő feladatunk az, hogy ahogy egyszer meg is fogalmaztuk a régebbi presbiterekkel, hogy egy ember is el ne vesszen. Ezt tekintjük fő feladatunknak.
2: És hogyha már ezt a gondolatmenetet folytatva, azért már eltelt néhány hónap, mióta ebben a pozícióban vagyunk, mi az, amit most már ki szeretne emelni, mi az, amit ugye el szeretne mondani, rengeteg sok közös munka zajlik, ezt látni. Viszont vannak olyan dolgok is szerintem, ami ne talán, ha lehet ilyenekről beszélni most, mik azok a fő feladatok 2026 nyarán, mik azok a fő feladatok, amit most még azért ebben az évben úgy megtervezett, amit végbe szeretnének vinni. Néhány szót erről.
1: Nagyon sok minden már a nyáron megtörtént, a táborok megvoltak. Most még az, ami egy fő feladat, amire koncentrálunk, ez a villámtöltés. Nagy ifjúsági összejövetel, összegyülekedés, ahol tavalyi évre visszatekintve voltak megtérések, voltak gyerekek jöttek, csatlakoztak. Úgy gondolom, hogy ez most is nagyon fontos, hogy meglegyen szervezve. Ehhez nagyon sokat tud hozzátenni a presbitérium munkájával, szolgálatával, hogy ez gördülékenyen menjen, zajlódjon majd le.

0: A hétvége természetesen azok számára is különleges élményt jelentett, akik frissen megválasztott presbiterként vettek részt rajta. A közös sátorozás, az igei alkalmak, a beszélgetések és a játékos programok egyszerre jelentettek kikapcsolódást és lelki feltöltődést. Rubec Norbert 2025 végén lett presbiter, így számára ez az alkalom különösen fontos tapasztalatot jelentett. Őt arról kérdeztük, mit vitt magával haza erről a három napról, és mit jelent számára a presbiteri szolgálat.
1: Hogy élted meg? Mi az, amit hazavittél magaddal? Néhány szót erről az alkalomról.
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! 2025 végén lettem első körben úgymond megválasztott presbiternek, és ez a hétvége nekem annyit jelentett, ugyebár ezt tudni illik, hogy azt hiszem 7-8 éve nem volt ilyen presbiter családos alkalom itt a Beregszászi Református Gyülekezetben, és most tiszteletes úr feldobta ezt a kérdést, hogy ha van rá igény, akkor meg szeretnénk tartani meg, hogyha összejön, és akkor erre a július vége, augusztus elejei három napra, két éjszakára került sor. Az időjárás az nagyon meleg volt, és családostól mentünk, én, a fiam és feleségem. Nagyon felemelő volt, kihívás volt, mert még fiam 6 éves lesz, de még sátorban nem aludt, nagyon várta, ő úgy nevezi, hogy táborozás. Azt hittük, hogy egy nap lesz kint alvás, és utána mennek haza, de végig voltak. Mind a két éjszaka ott aludtunk. Nagyon jók voltak az igei alkalmak, jó volt a közös elcsendesedés, közös dicsőítések, éneklek, amit ott ismerkedések, akik nem ismerték egymást, jobban megismerhették egymást. Jók voltak a programok, nagyon érdekes volt, amit szombaton Gogola István magával hozott. Ilyen csapatépítő, ismerkedő játékok voltak, nagyon meleg volt, aki nem figyelt oda magára, le is égett rendesen, a víz is jó hőmérsékletű volt.
3: Tudom azt is, hogy valóban, ahogy említetted, nem csak teste, hanem lelki feltöltődésről is szólt a rendezvény. Azt is hallottam, hogy ilyen elvonult, csendes beszélgetések is voltak. Ha ne talán benned is felmerült, igaz, nem tudom, hogy mennyire voltak kérdések. Szerintem csak mindenki csak úgy figyelt és hallgatott, odafigyelve azok a rendezvényekre is, ne talán az idősebb vagy tapasztaltabb presbiterekre is. Te kaptál-e választ, ha nem is szóban, de fejben, arra az elhivatottságra, ahogy említetted, 2025 eleje, és most már azért 2026 nyarát írunk, és azért már eltelt egy kis idő, amióta itt vagy, aktív van a gyülekezetben. Te kaptál-e olyan dolgokra választ, ismétlem, nem szóbelileg, nem élő embertől hallva ezt, amire úgy talán, amikor úgy készültetek a családdal, felmerült benned, voltak-e ilyen dolgok, amire azt mondod, hogy na, és úgy jöttetek az, hogy igen, megkaptam erre a választ?
2: Hát folyamatosan, amióta közelebb kerültem a gyülekezethez is, és Istenhez is, sok ilyen megtapasztalás van fentről, ami minél tovább, annál többet tapasztalok, és most is voltak olyan dolgok, amit úgymond tényleg hazavittem. Fáradtan, testileg, de lelkileg feltöltődve értünk haza, én azt tudom mondani.
3: Fiatalok, azok az emberek, akik ne talán majd ugyanúgy egy ilyen választás előtt lesznek majd, mint te, a te korodbeliek emberek, akik ne talán a megtérés szélén vannak, és ne talán úgy érzik, hogy szeretnének közelebb kerülni Istenhez. Mi az az két-három mondatban, amit most megfogalmaznál?
2: Bátran vállalkozzanak, és Isten mindig úgy alakítja, hogy amire elhívott, arra készen fogsz állni, készen fognak állni.
0: A Beregszászi Református Gyülekezet presbiteri csendes hétvégéje tehát nem csak a pihenésről szólt. A Dédai tópartján együtt töltött napok lehetőséget adtak arra, hogy a presbiterek és családjaik közelebb kerüljenek egymáshoz, elcsendesedjenek, feltöltődjenek és megerősödjenek abban a szolgálatban, amelyet a gyülekezet közösségéért vállaltak. A beszélgetésekből is kiderült, hogy a közösség építése nem csak a templomban és a gyülekezeti alkalmakon történik. Néha éppen az ilyen kötetlen együttlétek segítenek abban, hogy jobban megismerjük egymást, és a hétköznapokban is biztosabban tudjunk egymásra támaszkodni. A csendes hétvége pedig már is új lendületet adhat a Beregszászi Református Gyülekezet előtt álló feladatokhoz és szolgálatokhoz. Köszönöm, hogy velem tartottak, maradjanak továbbra is a Pulzus FM 92.1-en. Áldás, békesség!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
4: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
5: Kellemes időtöltést kívánok, én Antal István vagyok, felidézzük, hogy mi szólt a rádióban a 80-as években. Ez volt az évtized, amikor a rádiókban a dallam uralkodott, a kazettás magnók recsegtek, és minden sláger mögött volt egy történet. Kapcsolt halkabbra a világot és hangosabbra a rádiót, jöjjön fél óra a 80-as évek legnagyobb rádiós slágereivel. Kezdünk! Vitanya radio slušajam, z vami vedúci Antal István. I сьогодні у програмі музичний трек прозвучать радіо хіти 80-х років. Залишайтеся з нами, починаємо. Nem is lehetne jobban indítani, mint az AHA korszakos slágerével, az a bizonyos magas refrén. Az ikonikus videóklip és az érzés, hogy bármi lehetséges, ez a Take On Me 1985-ből.

És most jön egy újabb rádió klasszikus, amiben a Szinti Pop és a Soul találkozik. Whitney Houston első lemeze rögtön aranyat ért, és ezzel a számmal beírta magát a pop történelemben. How Will I Know? Igazi 80-as évek, színes, érzelmes, táncolható.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: A 80-as években a rádió még varázslat volt. Nem volt playlist, nem volt algoritmus, csak a műsorvezető és a bakelit lemezek, és egy érzés, ami csak az a korszak tudott. Az Afrika soft rock egyik koronája, totálisan más, mint minden más dal, és mégis mindenki ismeri. Ha bezárod a szemed, látod a naplementét és hallod a dobokat.

Szerelmes pop, jöjjön valami, amitől még a neonfények is megcsillannak benned. Ez a dal igazi 80-as évekbeli romantika, bársonyos, lassú, de benne van az egész évtized lelke. Utána a legendás Queen.

A 80-as évek nem csak a divatról és a frizurákról szólt. Ezek a számok szóltak valamiről, szerelemről, magányról, álmokról. Cyndi Lauper, Time After Time, olyan, mint egy régi fénykép. Kissé megfakult, de a legszebb pillanat.

Lassan a mai idő utazás végéhez érünk, de van még egy utolsó dal, egy igazi hangulat építő ráadásláger, amit nem lehet kihagyni ebből a blogból, az a bizonyos dobütés. A feszültség, az építkezés, a hangulat, It's the Eight Tonight. Talán Phil Collins legemlékezetesebb dala, egy igazi rádióklasszikus és a 80-as évek ikonikus zárása. Ez volt a Pulzus FM zenesávja a 80-as évek rádiós slágereivel. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Tarts velem a legközelebb is, és ne feledd, a zene nem öregszik, csak a lejátszónk változik. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали радіохіти 80-х років. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з радіо Пульс FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családos szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

a zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mester gyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú. Megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam? Kérdezte a boltos a legkisebb fiát. Mégye bátyáiddal? Mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám. Jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajította parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is éppen azt láttam álmomban, csak nem akartam mondani. Ott mindjárt azt határozták, hogy hazamennek, s visznek egy-egy zsák aranyat az apjuknak.
A feleségüknek nem mondták meg, hová, merre mennek, csak fölvetettek egy-egy zsák aranyat a nyerek kápájára, azzal elindultak. Mentek hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, addig mentek, míg haza nem értek. Hát csak ugyan úgy volt, ahogy álmodták. Még csak egy kötője sem volt a boltosnak, s mit volt, mit nem tenni szegény fejének, csordapásztor lett a fiával. Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étels ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet,
igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s hétszerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzendült a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt, hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szérűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szérűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szérűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szérűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szérűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szérűbe. Na most, gyereki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szérűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szérűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szérűbe, máskor a fiú az óriást. De csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szérűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki.
No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a Mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak. Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a zápor eső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli Mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli Mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csap meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a Mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a Mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevalós, minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a Mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a Mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a Mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk táta maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben?
Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy Tömlöcbe nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király. Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhintsd meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a Tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranyveszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívülbelül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat Tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a Tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa. Jodin FM.
1: Klassne radio.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.